0: Bocskai Rádió, a Clevelandi magyarok hangja.
1: Köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a Bocskai Rádió igazgatója Molnár Zsolt. Önök a Bocskai Rádió 2026. május 3-ai műsorát hallják. Szerkesztő társaim nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, valamint mindazokat, akik a világ különböző pontjairól kapcsolódnak hozzánk az internet segítségével. Üdvözöljük azokat is, akik a Facebookon követik élő közvetítésünket, amely természetesen később is visszanézhető. Hálásan köszönjük, ha megosztják a mai adás linkjét is, hogy minél többekhez eljusson a Bocskai Rádió. Adásainkat mobiltelefonos alkalmazáson keresztül is hallgathatják a WJCU applikáció letöltésével, akár élőben is követhetik műsorainkat minden vasárnap délután 2 és 5 óra között. Szeretettel köszöntjük Önöket a hónap első vasárnapján. Adásainkban ilyenkor hagyományosan a cserkészek kerülnek a középpontba. És ma sem lesz ez másként. Ugyanakkor május különleges hónap számunkra, hiszen ilyenkor az édesanyák tisztelete is kiemelt szerepet kap. Magyarországon a hónap első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, míg az Egyesült Államokban a következő héten ünneplik ezt a szívhez szóló alkalmat. Most pedig lássuk, mit kínálunk Önöknek a következő 3 órában. Adásunk elején a Református Egyház műsorát hallgathatják, amelyben nagy tiszteletű Tóth Péter lelkipásztor hirdet igét. Ezt követően dr. Varga Zsuzsanna, az Amerikai Magyar Tanáregyesület, vagyis az AHEA elnöke számol be az 50. jubileumi konferenciáról, amely április 16 és 19 között rendeztek meg itt Clevelandben. A Cserkész Rádió TV májusi adásában a cserkész hagyományokhoz híven ezúttal is egy aktív és tartalmas hónap eseményeit idézzük fel. Mai műsorunkban először visszatekintünk a húsvéti időszak egyik legkedvesebb népszokására, a hagyományos locsolkodásra, amely idén is jó hangulattal, mosollyal és közösségi élményekkel gazdagította cserkész csapatainkat. Ezt követően a hónap legnagyobb eseménye a 69. cserkészbárra látogatunk el, ahol fergeteges hangulat, zenet, tánc és összetartó közösségi élmény várta a résztvevőket. 4 órától hirdetésekkel és programajánlóval jelentkezünk, szívküldi rovatunkban köszöntjük a névnaposokat és a születésnaposokat, majd honismereti rejtvényjáték következik Veres Sándor kollégánk szerkesztésében. A játék ideje alatt hívható telefonszámunk 216-397-44-38. A hét verse ezúttal Szilágyi Domokos Hegyek, fák, füvek című költeménye lesz. Ezt követően gasztronómiai rovatunkban arra adunk ötletet, mit hozzunk, mit főzzünk, vagy mit süssünk. Ezúttal az epres habrolát kerül a középpontba. Én nem is tudom, mi az, majd meglátjuk. Végül életmód rovatunkban az anyák napjáról hallhatnak, a magyarországi hagyományokról és az édesanyák iránti szeretetről, valamint a májusi Mária tisztelet lelki kapcsolódásáról. Kedves hallgatóink, mint hallhatták, színes aktualitásokkal és érdekességekkel teli 3 óra vár Önökre. Reméljük velünk tartanak az éter hullámain, a világhálón vagy weboldalunkon, a bocskairadio.org oldalon, az élő adás link alatt. Mindenkinek kellemes rádiózást, jó kikapcsolódást kívánok. És ahogy az előbb említettem, most az egyházi fél óra következik, nagy tiszteletű Tóth Péter református lelkész hallgatjuk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit. A református fél óra adása következik. Tóth Péter László, református lelkész beszéle Elyria, Ohioból, és köszöntök mindenkit, mindazokat, akik a rádió hullámain vagy az interneten lépnek kapcsolatba a Bocskai Rádióval. A mai műsort, mint mindig, egy bibliai részlettel szeretném kezdeni, nagyon jól ismert a részlet. Lukács evangéliuma 15. részéből olvasok egy szakaszt. Ezt a példázatot beszélnék nékik mondván. Melyik ember az közületek, kinek 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt. És ha megtalálta, felveti az ő hátára, örülvén. És az a menvén egybehívja barátait és szomszédait, mondván, örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, mely elveszett. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösen, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége a megtérésre. Az előzménye ennek a bibliai résznek az, hogy Jézus foglalkozik a vámszedőkkel és a bűnösökkel, és ezt nehezményezik a farizeusok és az írástudók. Nagy modern a történet egyébként. Van-e, az egyik az ítéletes, az egyik oldalról olvasjuk is abban a szakaszban, hogy ők megdühösödnek a vámszedők és a bűnösök, azok meg megtérni akarnak, bűnbánatot tartanak. És amikor ránézünk az emberekre, szóval ezt a viselkedési formát nagyon gyakran lehet látni, az egyik a állandóan ítéletet mondóknak a közössége, aki, hogyha ő rajtuk múlik, akkor a többiek pedig reménytelenek. Ugye? Ítélete? Biztos. A bűnösök ítéletével van gondja az embernek, a másikak pedig azok, akik valamilyen szinten az elnyomókkal működnek együtt. Ugye a római hatóságnak szedik az adót ezek a bizonyos adófarmerek, akik valamilyen módon elnyerik, vagy kapcsolati rendszeren keresztül, vagy többet ígérnek az állásnak az elfoglalásáért a római hatóságoknak. Lényeg az, hogy ebből a szempontból, hogy a bűnösök azok a maguk módján azok kínozzák a környezetüket, az adószedők pedig hát abból tesznek valamilyen módon haszonra szert, egyrészt, hogy több adót fizetnek be a római pénztárba, a másik pedig ennek, amit ennél többet beszednek, az pedig a sajátjuk az egészben. Hát ez nem a népszerűséghez vezető út. Zákeus történetében találkozunk egyébként ennek az egyik leképezésével, és a másik, amikor Máté evangélistával foglalkozunk, akinek ugye Lévi a neve, tehát papi származású egyen, aki a boldogulás érdekében eladja a lelkét. Innen hívja vissza Jézus egyébként. Na most, miért modern ez az egész dolog? Azért, mert az egyik a hatalomnak az igézetébe esik. Ugye a farizeusokról lehetne beszélni, akik farizeusok a hatalomért küzdenek. Miközben egyébként a társadalomban való elkülönülés lenne az ő kezdetük. Ezzel nem jár együtt a valamiféle pozíció, ezért aztán nem mondanak erről.
Nem csak ők egyébként, az itt a történetben meg nem említett szaduceusok is, akik elvileg a kumráni közösségnek valamilyen módon a leszármazottjai, elszármazottjai. Ugye ezekkel azért betelik a zsidó vezetés, a zsidóknak a legfelsőbb vezetése, ugye a Sanhedrinnek nevezett tanács, ahol ezek a pártok megtalálhatóak, meg az írástudók is egyébként, és ezek szeretnek bennülni az ítéletmondó székébe. Ha ezeken múlik, egyébként tényleg reménytelen azoknak a helyzete, akik nyomorultak, és változtatni szeretnének. Igen? Ez a fajta bezáródás a reménytelenségben. Most innen kiemelkedni, ez a nagyon fontos része a történetnek, Jézus innen próbálja fölemelni őket, és amikor ezek a hatalmi pozícióból jövő dühös emberek Jézus ellen fordulnak, akkor Jézus elmondja ezt a példázatot. Ugye? Arról, hogy eljutni odáig, hogy az ember fölfedezi az Istennek a kegyelmébe azt a lehetőséget, hogy megtalálják őt ebbe a történetbe. És akkor valahol ott van a reménység, hogy valahol az Isten fog hordozni engem. Ugye, ott van a Zsoltárban, eltévedtem, mint juh. Ugye, a juhra mi jellemző, vagy időnként hangokat követ. Időnként megfelelő a reakciója, ugye, amikor nincs pásztor a közelben, aki védeg, és érzi a nyája félelmet, akkor kifelé fordítják a szarvaikat, és próbálnak valamilyen módon együtt maradni. A lényeg az, hogy Jézus arról beszél, hogy nem kell az embereket bezárni a saját szerencsétlenségükbe, aki eladja a erkölcsi tartását némi készpénzzel, mint az adószedők. Vagy élvezik azt, hogy rákényszerülnek. Ez mindenki magyarázza maga odára, de megjelennek a bűnösök, akik valamilyen módon, valami behatás után változni szeretnének. És a változás vágyába ott van a megjavulásnak a veszélye, de nem lehet kényszeríteni őket, ez az érdekes, hanem az a belső megjavulás az igazán az a léleknek a szomjúságán múlik az egészbe, és ezeket nem jó elzárni a lehetőségektől. Aki állandóan csak ítélkezik, az nem tud megbocsátani. És az embereknek rá kell jönnie, hogy az Isten törvénye nem a mi kezünkben van. Lehet, hogy az emberek igen, valamilyen szinten, de az Isten törvénye nincs. És akkor az Isten törvényével szembesül az ember, akkor azt mondja, hogy hát itt valahol kellene már, hogy valaki megkeresse, mikor az ember tényleg úgy eljut odáig, mikor az ember tényleg úgy megomlik az élete során, hogy fölkiált, hogy találjon már meg engem is valaki, aki jó hírt mond a számomra ebben a világban, hogy ne kelljen valahogy úgy élnem, hogy ennélkül lenni, és akkor ott van a pásztor, aki megkeres az elveszettet. És nem feltétlenül haszonelvűen, ugye, ott hagyja a 99-et, tehát az részét azt le lehetne írni azt az egyet. Ehelyett mit csinál? Elmegy, és ő maga hozza vissza. Kezébe hozza vissza. De nagyon érdekes egyébként az Ószövetségben van erre való utalás, amikor az Isten visszahozza az elveszettet. És valahol ez jelenik meg a Jézusi parabolában. Elmondani azt, hogy nem mindenki kell, hogy elveszene ebbe a világba. És nagyon sok oldalról közelíti meg. A betegekkel foglalkozik, ugye, a számkivetettekkel foglalkozik, mondjuk a samaritánus
történet az erre vonatkozik, ahol ugye van két csoport, köztülösen ítéletesek egymással kapcsolatban, ugye az egyik a babiloni fogság idején otthon maradottak a társasága, aztán a fogságból visszatértetnek a társaság, akik azért nem tudják elfogadni egymást, ugye, mert a Jeruzsálemről való emlékezés, Jeruzsálem a központ, stb. Ez a visszatérőké, és utána pedig az új helyen templomot építő samaritánusok, az pedig egy másik vonulat, és ez kibékíthetetlen volt. Jézus ezekkel is foglalkozik, ezekkel a helyzetekkel, azt mondja, nem vagytok reménytelenek. De amikor az ember elgondolkozik azon, hogy tudunk-e igazán jók lenni, és akkor azt mondja a helyzet, hogy az emberi nem tökéletesség. Az, amikor az ember erre rádöbben, akkor tud együttérzővé válni. Együttérzővé. Aki gondoskodni tud a másikról ebben a világban. Aki foglalkozni tud vele. Aki, ugyanennek a résznek a következő történetei közül az egyik az, amikor a tékozló fiú az visszatér. Azt mondja, az atya, azt mondja, együttérzésre összeszorult a szíve. Igazán a belsője, ahogy a szó szerinti fordítás lenne, de ez magyarul inkább összeszorul a szíve. Azt mondja, a fájdalomtól, az együttérzéstől is rohan ahhoz a gyermekhez, aki megpróbált elszakadni teljesen az atyától, és jön vissza hozzá, hogy valahogy csatlakozzon, akár a legalsó szinten is, és akkor az atya azt mondja, hogy ezért adjatok rá szép gúnyát. Ugye? És mindjárt ott van egy konfliktus, amit az atya fölvállal azzal a testvérrel kapcsolatban, aki be sem megy, amikor meghallja a körtáncnak, énekszónak szavát, be sem megy, hanem vádolja az atyát, aki ő elé is ugyanúgy kimegy, mint a testvére. Azt mondja neki, hogy miért aggódsz, hát mindenem a tiéd. De erről gondoskodni kell. Mert össze kell hívni mindenkit örömbe, amikor valami nem elveszik, amikor valakitől nem félni kell, amikor a nyomor nem teszi veszélyessé azt az embert, hanem valahol az emberben mi történik, aki valaha szeretetet kapott, az tud erre a szeretetre emlékezni, és valahogy az előkerül benne. Mikor összetörtem, mikor lelkem roskadozva vittem, mondja a költő, valóban az, hogy átöleljen valaki. Hogy az atya kiszalad a fiához, azt mondja, megtaláltalak, azt mondja, megholtál, de föltámadtál. Szóval, ugye, ott vagyok én is, eltévedek, mint jó ebben a világban, a nyájtól a többieket elvesztem, magányba vagyok, a magánynak minden veszélyével, találjon már meg valaki, és akkor jön az isteni szó, megtalálnak. A fiamat neked adom, akinek a neve Immanuel. Ugye József álmában jelenik meg ez először, igazán ez az ézsaiási proféciának a visszaálmodása a valóságba. És ezt megcselekszi velünk az Isten, hogy ne csak nem kell elképzeléshez, hanem az Isten ígéretének a valósága az az ember számára ad egy lehetőséget. És amikor az emberek azok nem bezártságban, amikor megváltozik az embernek a gondolkodása, ugye, megtér, bűnbánóvá válik, stb., akkor van egyfajta gyógyulási lehetősége mindenféle nyomorúságból. Ahhoz az kell, hogy a többiek ne csak ítélettel legyenek, és amikor valaki előkerül az eltévedés után, az legyen egy szeretett közösség, ami befogadja, visszafogadja, és akkor meg tud gyógyulni az ember, és akkor valahol tud olyan dolgokat alkotni az életében, amiben valami az egész közösségre, a családra, a nemzetre valahogyan valami jó tud származni. Szóval nem feladni a lehetőségét ennek. Ugye?
Persze van ebben egy ilyen csalódás az ember számára, azok számára, akik végig dolgozzák az időszakot, és akkor jön valaki, aki elpocsékol mindent elvileg, és úgy jut el ahhoz, hogy a megjavulásnak készenben vannak, akik igazán ezt át se élik, mert ők eleve az Isten akaratát próbálják képviselni. Úgy van a tékozló fiúnál az az idősebb testvér, aki nem megy be. Sőt, az atyának még elmondja, hogy én egész életemben dolgoztam. Tehát erről van egy jézusi történet egyébként, ugye a szülőmunkások megfogadása, amikor kimegy a tulajdonos és talál embereket a piacon, az agórán, és elhívja őket dolgozni reggel. Aztán másokat elhívva dél körül, később meg már késő délután szintén kimegy, és akkor újabb. És akkor mindenkinek ugyanazt a díjazást adja, amikor egy olyan hasonló morgás van az emberben, hogy hát mi egész nap viseltük a dolgot, és ugyanannyit kapsz, hát ugyanazt kapod, amit megígértem az elején. Yeah. Na, és a többieknek is azt ígérek, amit akarok, mondja a szőlős gazda. És ez is elgondolkodja az embert, hogy amikor az Istennek a dolgaival való foglalkozás az nem okoz nekem örömet, akkor lehet, hogy nem is akarom csinálni. Vagy hogyha ez csak arra jogosít engem, mint a farizeusok, akik magukkal szóval szemben is szigorúak voltak, de úgy érezték, hogy a törvénynek ők az igazi végrehajtói. Az ő magyarázatuk az egyetlen. Ha kell, még Jézussal is szembefordulnak ezért. Ugye? Úgyhogy előkerül az emberbe ez a fajta kivagyiság, ami ugye a farizeus be se vallja egyébként, ő a törvény embere, de az, hogy ha kell Jézussal is szembefordulni, azért, mert miért akar ő valakit meggyógyítani, megjavítani, reményt adni neki. És akkor itt van a fajta elhúzódása az egészben. Nagyon lényeges része a történetnek. És a következő pedig, ami nagyon érdekes, hogy itt az összes történet, ami ebben a 15. részben van, az mind arról szól, három történetről van szó egyébként. Az elgurult pénznek a megtalálásáról is szó van, de mind a három dolognál az a lényeg, hogy összehívni az embereket, hogy örüljenek. Amikor történik valami különleges, yeah. Meg lesz az eltévedt, annak örülni kéne, amikor megtér egyébként a bűnös, vagy a változni akar, ugye a kollaboráns, aki szinte árulóként van fölfogva, ahogy ott van a javulásra várás. És Jézus azt mondja a többieknek, akik dolgoznak az Úr dolgain, de nem fedezik föl azt az örömet, amikor valaki megmenekül, akár a környezet, vagy akár a saját dolgainak a terhétől, és akkor valahol változni kezd a világ. Változni kezd, akkor valahol kiderül az ég, de vannak, akik ezt nem akarják észrevenni. A történetben, hogy új feladattal bíz meg, vannak borzasztó körülmények. Ugye? És az mindig túl kell élni. Miért? Hogy tehessünk jót. Hogy beszélhessünk az Isten kegyelméről. Hogy elmenjünk megkeresni az elveszett bárányt. Hogy ne ítélkezzünk a saját magunk igazságába jobban beleszeretve, mint az Isten kegyelmébe. Akkor valahol ez az egész, ez ki tud nyílni. Ott a közösség tud gyógyulni, ahol össze tud találkozni mindaz, aki nagyon sokat próbálja szolgálni az Isten ügyét, a jó akaratú, az emberek biztonságát, és akkor megjelennek a kollaboránsok, meg megjelennek a bűnösök, stb. És milyen csoda az, amikor valahol valaki ezeknek az összebékülésére hívja föl a figyelmet. Nagyon, nagyon jó lenne valahogy eljutni oda, hogy az emberek újra próbálják
szeretni egymást. Erre figyelmeztetnek bennünket. Különféle belpolitikai visszájuk megjelennek. Ugye, van, aki ugye, ítélkezni akar, most volt újra egy fegyveres kísérlet a Trump elnök ellen, de ez lenne a megoldás. Vagy vannak a konfliktusok, ahol valahol ki kéne békülni a dologba. Az az emberek a konfliktusokba belepusztulnak. Valahol ez, amikor az ember ezt megérti, akkor valahonnan innen megpróbál előkerülni ebben a világban. Milyen jó lenne idáig eljutni. Vagy éppen most ugye, az Óhazában, Magyarországon is választások voltak, és egy hosszú ideje az ország vezetéséhez nem férő közösség produkált egy győzelmet, elég nagy győzelmet. És egyelőre nem látjuk, hogy milyen irányba megy ez el. Tehát, hogy jól fogják vezetni az országot, vagy először csak valamiféle gladiátorjáték lesz a kormányzásnak az eleje, ugye, hogy megvárják, mint a francia forradalomban, hogy a saját cselekedeteiről a nép végre megijedjen. Nem tudni, hogy mi lesz. Aztán az ember imádkozik ahhoz, hogy az emberek békében, biztonságban legyenek. Hogyha hibák vannak, azokat javítsák. A másik az, hogy meg egymás elfogadásába, hiszen az a nép azért egybe tartozik a politikai meggyőződéstől függetlenül, és tudnánk segíteni egymást. Farizeusok is tudnának segíteni ebbe a történetbe, meg tanulni az Istentől, aki azt mondja, hogy ez elveszettet. Az a visszám, aki amikor a Zsoltáros azt mondja, 119. Zsoltárban eltévedtem. És akkor ott van az, hogy találjon már meg valaki. Találja meg valaki azokat, akik kallódnak ebben a világban. Van egy régi barátom, aki egész életét a kallódó misszióval töltötte Magyarországon. Isten áldja meg egyébként. Eszter, aki az egész életét erre áldozta. Hogy sokan ismerik őt. És aki próbál az Istennek a kicsinyeiért valamit tenni, és rádöbbenni arra, hogy mi az Istennek a gyermekei vagyunk. Valahol egymásról gondoskodni, fölfedezni azt, hogy összetartozunk. Ahogy a görög szövegben van egyébként itt a 15. részben a tékozó fiú történetében, hogy rádöbbenni, hogy a testvérünkről, az Adelfoszunkról van szó, aki hozzánk tartozik, akivel összehozott bennünket az Isten kegyelme. Meglássuk, és akkor abba legyen öröm összehívni. Akár csak egy elveszett, elgurult pénzdarabnak a megtalálásának az örömhez. Hogy vannak szentimentális dolgai az embernek, csak az a lényeg, hogy ez a szentimentális az ne állandóan be legyen kényszerítve, ez a lelki vonatkozás be legyen kényszerítve pénzalakba. Ugye? De mert nem az a fontos. Majd talán egyszer foglalkozunk az is, hogy Jézus ez milyen szinten borogatja föl a pénzváltó asztalokat. Nem az anyagiak a fontosak, hanem van ott megtalálni az embert, mindenek mögött megtalálni az embert. Hogy ne egy szám legyen, ne egy statisztikai adat legyen a személyiség, az ember, hanem az érték, az Isten egy gyermek, akiért az Isten az ő szent fiát föláldozta, akiben eljön az elveszettekért, hogy megmentse őket. Hogy ezzel nem kell megbotránkozni, hogy kinyúl a megtévedettek ellen, a rómaiakkal kollaborálók felé kinyúl, és akkor azt mondja, hogy az elveszettet kell megtalálni, és a megtértnek pedig örülni kell. És eltalálni odáig, hogy ami szép, amit az ember a szeretetben megkap az életébe, amit az ember az Isten igéjéből megkap az életében, az egyszer csak elkezd visszhangozni. De most ez a, amikor visszhangozni kezd, na ott van a reménység a továbbra.
az emberek szívébe. Hogy mindig vannak nehéz időszakok, amiket át kell élni. Biztos. Biztos vannak nehéz időszakok. Néha jólét is elkényelmesíti az embert. Mi nekünk a mostaniakra, már az én generációnak se kellett igazán háborút átélnie. Áldottak vagyunk ebből a szempontból. Se itt Amerikába, se az Zuhazában nem kellett háborúságot átélni a magyarságnak. A nemzeti kisebbségi létbe kényszerített társainak ellenben voltak olyan komoly szenvedései. Néha a háborús helyzethez hasonló dolgok jöttek elő, de hát Magyarország is ugye volt ez a 45-től a 56 utáni időszakig, az egy nagyon kemény időszak volt, különösen ez a 48-tól mondjuk 50-57-ig terjedő időszak, az egy rendkívül kemény időszak volt a magyarságra. Aztán utána volt valamiféle nyitódás ugye a legvidámabb barakba, de utána megjött a rendszerváltás 89 után, és akkor szépen valami kialakult. Most is alakul, nem tudjuk, hogy ez milyen irányba viszi a dolgot, de egy biztos, hogy a mi dolgunk a soha nem attól függött, hogy kikormányozta az országot. Voltak időszakok, amikor könnyebben éltünk, voltak, amikor nehezebben, és mindezek között megmaradni embernek. Mi ennek kényelmesedjünk, vagy pedig a nehézségek az ne alakítsanak át bennünket valamiféle dühös vagy gőgös embernek, hanem emberek legyünk, akik valahogy összetartoznak. És azok között, akikkel pedig hittel ajándékoz meg az Úr, azok meg felfedezzék ezt a szinte családi összetartozást, ami a hívők közösségében van. Hogy jó együtt lenni. Jó valamiért valamit csinálni, összefogni. Ez mondja a költő, nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Dicsérni az Isten, vagy egymást szeretni. Hát valahol valahol ez úgy leegyszerűsíti a dolgot, de annyi minden részlete van az életnek, ahol valahol ebbe az irányba lehetne mozdulni. Arra biztat bennünket ez a dolog, hogy először megtalálni a másikat, tudván azt, hogy az Isten, aki velünk lévő Isten, a neve Immanuel, megtalál minket. Mint az elveszett lyukot, mint az elgurult drachmát, mint ahogy az atya őrül visszatérő fiának, akiben benne van a változás reménye, és ezt a változás lehetőségét adja meg szép kunyával, gyűrűl kezére, sarut a lábára, leölni a hízott túlkot, hogy végre legyen, aki örömébe táncol ebbe a világba egy kicsit. Ezt átélni. Szóval a körülmények azok milyenek? A körülmények lehetnek borzasztóak, hát ez az egész történet olyan környezetben játszódik, amikor a római hadsereg megszálló katonái, azok szüntelenül föltűnnek Izrael területén, ahol folyamatosan a szabadság küzdelmeiket leverik, lehetne kétségbe esni, de vannak. Vannak azért mind, hogy az élet tovább menjen. Ott a szeretet kell, ott a barátság kell, ahol az emberek időnként össze tudnak találkozni. És meg tudják ünnepelni, hogy az, ami az életnek a reménysége, az, amikor megtalálja azt az ember, akkor valójában ünnepelni tudja. Rövidesen elérkezünk az egyháznak az évfordulójáig, pünkösdik, amit gyakorlatilag erről szól. Hát, addig is kívánom nektek, drága hallgatók, hogy érezzétek meg, hogy micsoda erő van abban, amikor az ember nem a körülmények rabszolgájaként éli az életét, hanem ezen túl mer pillantani, látni és remélni és szeretni.
Ezzel búcsúzom. Legyetek biztonságban. Legyetek békességben. Tudván az, hogy Istennek a kegyelme minden értelmet felülhalad. Az fog megőrizni minket az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Jövő hónapban újra találkozunk, és az már a pünkösdi ünnepkörnek a foglalatossága lesz. Áldás békességet!

0: Bocskai Rádió, a Clevelandi Magyarok hangja.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában a Bocskai Rádió egyházi adását hallották. Ez alkalommal nagy tiszteletű Tóth Péter nyugalmazott református lelkész igehirdetését. Most is felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogyha tehetik, kérjük szépen, hogy osszák meg a közösségi média felületeiken az egyházi adásainkat, hogy minél több fele eljusson az Istennek az igéje. A YouTube-on fog megjelenni először, körülbelül 6 órakor, 1 órával a mai adásunk után, és azt követően a weboldalunkon is megosztható a bejegyzés. Most folytatjuk adásunkat az interjú sorozatokkal, ez az alkalommal felvételről hangozzanak el. Az elmúlt két hét nagyon sűrű volt a Bocskai Rádió kollégái számára. Itt Clevelandbe kezdődöttek az események. Először az AHEA konferencián vettünk részt, utána a Cserkészbálon, és azt követően mentünk Washington DC-be, ahol az Amerikai-Magyar Koalíció gála vacsoráján vettünk részt. A mai napon az AHEA konferenciáról fogunk beszámolót nyújtani egy interjú formában. A kolléganőm, Fejfer Anita, a dr. Varga Zsuzsannával, az Amerika-Magyar Tanára Egyesület, vagyis az AHEA elnökével beszélgetett. Nagyon szépen összefoglalták a kétnapos eseményt, és arról lesz egy felvétel, nem sokára azt indítom el, és azt követően pedig a Cserkész Rádió következik. Tartsanak velünk, további jó szórakozást, elérhetnek minket a Facebook üzenetekkel, vagy külön e-mailt is írhatnak a studio@bocskairadio.org e-mail címre.
2: Nagy szeretettel üdvözlöm a Bocskai Rádió hallgatóit és nézőit. Az AHEA konferencia tulajdonképpen rendezvény vagy fő rendezvény termében vagyunk itt, és itt ül mellettem Varga Zsuzsanna, az AHEA elnöke, és az 50. jubileumi konferencián vagyunk. Különleges esemény ez, hiszen Amerika 250. függetlenség évfordulójához kapcsolódik, és a konferencia tematikája is nagyon sok előadásban kapcsolódik ehhez a központi témához, de számos más nagyon érdekes előadás is volt itt az utóbbi napokban, és elnök asszonyt arról kérdezem a mai interjúnk során, hogy miről szólt ez az 50. jubileumi AHEA konferencia, és ezúton is örömmel és szeretettel köszöntünk, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, kedves Zsuzsa.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Életemben másodszor vagyok Clevelandben, azt is hozzá szeretném tenni. Először azt hiszem, hogy kb. 8 évvel ezelőtt voltam itt az AHEA-nak egy előző konferenciáján, és nagy örömmel töltött el az, hogy ismét visszajöhetünk Clevelandbe. Az Amerikai Magyar Tanár Egyesület, ez a mi hivatalos nevünk magyarul, valóban az 50. konferenciáját ünnepelte, illetve mi folyamatban van most is, úgyhogy ünnepli ebben a pillanatban. Azonban a mi egyesületünk 1974-ben alapult, tehát egy meglehetősen hosszú múltra és visszatekint egyesület. Én nagyon szeretném azt gondolni, hogy nem csak hosszú ez a múlt, hanem komoly tudományos teljesítmény is áll az AHEA mögött. Az AHEA alapvetően egy tudományos egyesület, aminek rengeteg célja van, amelyek közé tartozik az amerikai-magyar kapcsolatoknak, illetve emlékeknek, illetve a kulturális emlékezetnek a feltárása, kutatása és rögzítése. Ugyanakkor viszont az AHEA szintén a legnagyobb hungarológiával kapcsolatos nemzetközi szervezet. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon-nagyon sok érdekes dolgozatot hallunk minden egyes alkalommal, és többek között az a tény, hogy az idei konferenciánknak az Amerika 250. évfordulója volt az apropója, vagy a címe, vagy a témája, szintén amellé helyezhető, hogy ebben az évben ünnepeljük az 56-os, a magyarországi 1956-os forradalomnak is a 70. évfordulóját. És ennek a két ténynek az a következménye, hogy azokat az absztraktokat, azokat a beadványokat, amiket a konferencia szervezése előtt olvastunk, nagy érdeklődéssel olvastuk, és azt is tudjuk, hogy a kollégákat, akik történészek, irodalmárok, néprajztudósok, matematikusok, nem is tudom, kire gondoljak, még történészek, politológusok, tehát a kollégákat alapvetően inkább a humaniórák és a társadalomtudományok közé körébe tartozó disziplinákkal foglalkoznak. Nagyon megihlette ez a cím, és ezért nagyon nehéz dolgunk volt, amikor kiválasztottuk azt a hát kis ilyen 80 előadást, amit végül is bevettünk a programba. Úgyhogy ezt szerettem volna mondani a mostani konferenciára, hogy nagyon-nagyon élveztem azt a most már lassan két napot, amit itt töltöttem, illetve másfél napnyi konferenciázás után vagyunk most, és egészen fantasztikus témákat hallottunk. Például Fabrici Kovács Mihályról hallottunk két előadást, a magyar huszárról, aki megteremtette az amerikai könnyű lovasságot. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és nagyon sok köze van ahhoz a hát tulajdonképpen intellektuális missziónkhoz, hogy a magyar-amerikai kapcsolatokat dokumentáljuk, megörökítsük, és hát ismertebbé tegyük. Tehát ez például csak egy példa volt arra, hogy milyen izgalmas, hogy ketten egymástól teljesen függetlenül beadtak egy-egy javaslatot erre a témára. Ugyanakkor mi hallottunk egy nagyon érdekes előadást, például egy székely temetőnek a biorégészeti, azt hiszem, hogy ezt így hívják, bioarcheológiai, ez az angol neve, valószínűleg biorégészeti, magyarul biorégészeti aspektusból való megközelítéséről, ahol hát tulajdonképpen 11. és 12. századi székely sírokat ástak ki a régész kollégák, és ebből vonnak le nagyon modern biológiai megfigyelési és kísérleti módszerek alapján különféle következtetéseket arra nézve, hogy mivel foglalkoztak ezek az emberek, kik voltak, mit tettek, hogy éltek, hogy haltak meg. Ezek mind fantasztikusan érdekes dolgok. Hallottunk még néhány érdekes előadást egészen más történetekről is, például arról, hogy József Reményi, aki a magyar irodalmat aktívan fordította és propagálta és terjesztette Észak-Amerikában, és Kosztolányi hogyan levelezett egymással, miről levelezett egymással, és arra is nagyon büszkék voltunk, hogy volt egy szekciónk arról, hogy mit gondolunk, és hogyan olvassuk Krasznahorkai Lászlót, aki az a legutóbbi magyar, legutóbbi Nobel-díjas, a 2025-ös irodalmi Nobel-díjnak a jutalmazottja. Tehát én azt gondolom, hogy tulajdonképpen nagyon sok érdekes előadást hallottunk, amelyeknek a témája a szakembereket is érdekli, mert ezek alapvetően nagyon magas szintű tudományos előadások voltak, de szintén érdekli a nagy közönséget is. Mi mindig arra is törekedtünk, mint tudományos egyesület, hogy megpróbáljunk egyszerre tulajdonképpen két urat szolgálni, a tudomány urát szolgálni, és azt az urat is, amely a közönségből áll, amelynek tagjait érdeklik a magyar tudományos fejlemények, de egész egyszerűen más a foglalkozásuk.
2: Ha már így részletesen belemerültünk tulajdonképpen a programba, meg arról is, hogy miről szól ez a konferencia, akkor tehát az előadásokon kívül számos más érdekes program is várta az ide érkezőket, hiszen tegnap akár a Clevelandi Magyar Múzeumban látogattak. Ezen kívül milyen programok vannak még a hétvégén, valamint kik állnak ezek mögött, kik azok, akik támogatták ennek a konferenciának a megvalósulását, akár említette elnök asszonya az elején, hogy ugye volt egy ilyen beszámoló és akár munkájuk, tehát kik azok, akik emögött állnak a munka, és a munkát azt elvégezték tulajdonképpen, hogy mindenki élvezhesse, aki ide látogat.
3: Én azt gondolom, hogy minden konferencia mögött rettenetesen sok munka van, akármennyire is egyszerűen látszik, illetve éppen az benne a nehézség, hogy úgy kell azt a benyomást kell kelteni, mint az egész csak úgy magától menne. Noha ez nagyon ritkán szokott így lenni. Tehát mi nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik anyagilag szponzorálták ezeket az eseményeket, illetve lehetőséget nyújtottak arra, hogy a termeiket és a helyszínüket használjuk különféle konferenciával kapcsolatos célokra. Tehát például a Cleveland State University, most is itt vagyunk, biztosította számunkra az előadó termeket, ahol ezeket a szemináriumokat tartottuk. A Cleveland Hungary Museumban jártunk tegnap, ott megnéztük a múzeumot, és egy kis állófogadásban részesültünk. Nagyon-nagyon szép dolgot lehet látni ebben a múzeumban, tehát bárkinek, aki véletlenül vagy nem volt még soha Clevelandben, vagy láttuk, vagy vendégei vannak, akik most vannak életükben, először Clevelandben nagyon melegen ajánlanám, mert nagyon izgalmas. Én kétszer voltam, és mindig nagyon nagy érdeklődéssel nézegettem a a tárgyakat. Nagyon hálásak vagyunk még a Cleveland Hungarian Development Fundnak is. Ezen túlmenőleg a Fulbright Alapítvány magyarországi, azt hiszem, hogy ezt Ádának hívják, a magyarországi irodájának. Ezt szeretném mindenképpen megemlíteni még egyszer, mert a Fulbright Alapítvánnyal való viszonyunk és együttműködésünk hát elég régóta tart, de most különösen megélénkült az utóbbi időben, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azokat a magyar kollégákat,

0: az a hivatása, hogy illetve az a célja, az a missziója, azt is mondhatnám nyugodtan, hogy Közép-Európával és Magyarországgal kapcsolatos elsősorban történelmi könyveket publikáljon angol nyelven. Mindenhányan nagyon jól tudjuk, hogy ez egy, hogy nagy kiadók, nagyon nagy kiadók nagyon pontosan tudják, hogy ezeknek mennyire szűk a piacuk ezeknek a könyveknek. Tehát, hogy éppenséggel arról van szó, hogyha van egy könyvkiadó, amely külön feladatánk és missziójának tekinti ezeket a könyveket, ezt a publikációs vonalat, akkor az bizony, ezt nagyon meg kell becsülni. A Jackovics Family Fundnak is nagyon sokat köszönhetünk, és ezen túlmenőleg pedig, hát egész egyszerűen ezek voltak a hivatalos szponzorok, remélem, hogy senkit nem hagytam ki, és hát akinek viszont nagyon köszönhetünk, akiknek nagyon sokat köszönhetünk, az nem más, mint a helyi szervezőbizottság, amelynek a tagjai valószínűleg a rádió hallgatók számára ismertek is, és szeretném őket felsorolni most név szerint. Tehát nagyon sokat köszönt ez Pap Klárának, Szent Király Endrének, Fehér Krisztinának és Vörös Katalinnak, akik fáradhatatlanul dolgoztak ennek a konferenciának a megvalósításán. Úgyhogy mi ezek, nagyon hálásak vagyunk mindezért, és mit szerettem volna, még kérdezett valamit, hogy a program mi érdekeset csináltunk, igen. Általában az a menet ennek a konferenciának, hogy csütörtök este megnézünk egy filmet, aminek az a, ami magyar, mindig magyar természetesen, nagyon sokféle filmet láttunk az utóbbi nagyon sok éven keresztül, vagy nagyon sok év alatt. Most például egy magyar romantikus komédiát néztünk meg, aminek szintén nagyon sok érdekes történeti vetülete van, amiről lehet beszélgetni. Az 1990-es évek elejének Magyarországáról szól, ami egy nagyon a rendszerváltás utáni időszak. Nagyon érdekes volt, és teljesen más volt, mint hogy az ember elképzelte akár 1989-ben. És attól is nagyon különbözik, hogy hogyan látták ezt a külföldiek. Tehát önmagában is érdekes volt. Ezen túlmenőleg tegnap említettem a Magyar Múzeum, ami szintén egy fantasztikus élmény mindenkinek, volt egy közös vacsoránk a Fulbright alapítvánnyal, ma egy másik hát ünnepi esti alkalomra fog sor kerülni, és holnap pedig a kollégák a helyi magyar emlékeket fogják megnézni. Tehát, hogy egy buszkirándulás keretében, például Mindszenti szobrot, hogy más ne említsek. Ez mind nagyon fontos nekünk, és az is kiderült, hogy ugyan senki sem nem szervezte meg formálisan és hivatalosan, de mindenki elment a magyar cserkészekhez tegnap este megnézni, hogy hogyan, azt hiszem, hogy egy bárra készülnek, hogy készülnek a bárra. Tehát hogy tulajdonképpen arra is lehetőségünk volt, hogy belelássunk abba, azoknak, akik nem Clevelandben laknak, hogy hogyan működik a clevelandi magyar közösség, hogy milyen programjaik vannak, hogy mit gondolnak, milyen módszereik, elképzeléseik vannak a magyar kultúra terjesztésére, továbbvitelére, a magyar nyelvtudás minőségének minőségének inkább a garantálására, a magyar megtanulás továbbfejlesztésére. Nagyon jól tudjuk, hogy a nyelvnek nagyon fontos, érzelmi és intellektuális dimenziói vannak az ember, bármilyen gyereknek, illetve embernek a fejlődésében, és ezért én személy szerint nagyon érdekesnek tartom azt, hogy milyen módszerek, intézmények, események vannak, amelyeket olyan események vannak, hogy léteznek, amelyeket a modern pedagógia használ annak érdekében, hogy a magyar származású vagy magyar születésű, vagy magyarországi születésű, vagy magyar származású, vagy átvittem magyar származású gyerekek Magyarországhoz és a magyar kultúrához kapcsolódjanak.
1: Elnök asszony említette azt, hogy másodszor jár most Clevelandbe, és engedje meg, hogy most egy kicsit akár személyesebb vizekre evezzek, hogy egyrészt elnök asszony hogyan kapcsolódik, és mióta kapcsolódott be az AHEA munkásságába, tehát mi a kerettörténet, és ebben a 50. jubileumi konferencián önnek is volt egy előadása, mi volt ennek a tematikája, de mi elnök asszony kutatási területe, mi az, amiről itt beszámolt a tegnapi nap során, amit a hallgatóknak el tudunk árulni.
0: Nagyon szépen köszönöm. Én 2009-ben voltam az első AHEA konferencián. Ez a konferencia San Franciscóban volt. És akkor úgy éreztem azt nem is tudom egész pontosan, ki az, aki javasolta, hogy van ezed, nézd meg, ezek biztos fognak téged érdekelni. Valahogy körülbelül ez volt az

0: teszem a... Lehet, hogy téged ez érdekel, de lehet, hogy nem. És akkor elmentem, és magammal vittem a kislányomat, aki, hát akkor még kicsi volt, akkor csak 13 éves volt, de mellett közel megnőtt, és elmentünk erre a konferenciára együtt. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, mert úgy éreztem, hogy egyrészt nagyon sokat tanultam a kollégáktól, ez önmagában is nagyon jó, hogy egy konferencián az ember úgy érzi, hogy rettenető sok dologról hallott, amiről vagy soha nem tudott semmit, vagy valamit tudott róla, de soha nem gondolta volna ennyire érdekes. És tehát volt egy ilyen szakmai része, és azon kívül pedig volt egy rendkívül erős érzelmi és baráti része az egésznek, hogy úgy éreztem magam, hogy nagyon sok, nagyon kellemes ember vesz körül, és milyen sok barátom lett hirtelen. Ez volt 2009-ben. A következő lépés ennek az volt, hogy amikor a lányommal a repülőtér felé haladtunk a konferencia vége után, akkor rám nézett, és közölte, hogy te hazamehetsz, de én itt maradok. Wow. Aztán megbeszéltük, hogy ez nem lesz egészen így, mert csak 13 éves volt, úgyhogy, de azóta is nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon sok kollégával, akikkel az AHA első konferencián találkoztam, vagy aztán másodikra is elmentem 2010-ben, találkoztam, azóta is nagyon jó baráti viszonyban vagyunk, és a világ több pontján találkoztunk már, és vacsoráztunk már, és ebédeltünk már. Úgyhogy egy kolléganővel tavaly futottunk össze Szöulban, Koreában, mert mind a ketten véletlenül ott voltunk. Egy másik kolléga, másik a Budapesten rendszeresen találkozom velük, természetesen, amikor egyszerre vagyunk ott, meg New Yorkban, meg hát szóval nem is tudom. Tehát még Afrikában soha nem találkoztam senkivel egyébként, de majd ezt is be kell iktassuk feltétlenül. És ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez egy olyan támogató és meleg közösség, meleg és baráti közösség, amelynek a, büszke vagyok, hogy ennek a közösségnek a tagja lehetek, és hát azt hiszem, hogy tulajdonképpen amikor tavaly megválasztottak elnöknek, akkor ez valószínűleg azért történt, mert a kollégák is úgy gondolták, hogy én hogy velem szívesen dolgoznának együtt hosszú távon. Tegnap tartottam a előadásomat, Krasznahorkai Lászlónak a fogadtatásáról beszéltem. Ez azért érdekes, mert azokban a tulajdonképpen eddig két magyar Nobel-díjas írónk volt, Kertész Imre 2002-ben, és tavaly pedig Krasznahorkai László, és azt hiszem, hogy mindahányan nagyon büszkék vagyunk erre. Mi általában nagyon büszkék szoktunk arra lenni, hogy a magyar tehetség milyen sok oldalú, és milyen sok híres magyar tudós van, és színész van, és rendező van, ez nagyon fontos, és milyen sok jó magyar író van, tehát mi ezek nekünk, azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen nemzeti identitásunknak része az, hogy milyen sok kiváló magyar van, akik a világon mindenhol megállták a helyüket, és ez a Nobel-díj pedig az a Nobel-díjról azért tudjuk, hogy végül ennél nagyobb díjat egy író nem kaphat. Úgyhogy ez a tény, hogy most már van két magyar Nobel-díjas író, ez azt hiszem, ez különös örömmel töltet el mindahányunkat.
1: Hogyan fogadta a közönség az előadást? Külön szekció volt szentelve ebben a konferenciában Krasznahorkainak. Milyen volt az érdeklődés? Hogy tapasztalta?
0: Hát ezt én tudom a legkevésbé megítélni, mert én a színpadon voltam, és a többiek pedig a... De én azt hiszem, hogy nagyon sok érdekes kérdést kaptunk, és nagyon sok érdekes kérdést kaptunk, és az egyik előadó kollégával pedig olyan hosszú beszélgetést, nem egészen értettünk egyet valamit, és ez nagyon jó volt, mert az ember mindig olyan jól érzi magát, hogyha meg kell apróbb részleteket vitatni valami kollégával, tehát az egy különös öröm mindig, de az volt az érzésem, hogy egyrészt nagyon érdeklődtek, a közönség érdeklődött, és a másik pedig az, hogy nagyon sokan, és hogy sokan kérdezték, hogy ha még nem olvastak sohasem Krasznahorkait, akkor hol kezdjék? És ez egy nagyon jó kérdés, mert nem végül is egy közismerten nagyon nehéz íróval állunk szemben, akinek egész egyszerűen a nyelve nagyon komplikált. Tehát nem a cselekmény komplikált, hanem olyan nagyon nehéz a nyelvnek a megemésztése tulajdonképpen. Úgyhogy ezért ez egy nagyon jó kérdés szerintem, hogyha bárki megkérdez az embert, hogy hol kezdjem, és akkor én nagyon szívesen megmondom ennek a...
1: És hol kezdje, hogyha már így benne vagyunk a témában.
0: A legegyszerűbb, nekem a legegyszerűbb, a Rombolás és bánat az ég alatt című útirajz, ez 2004-ből, ha jól emlékszem, ez 2004-ből származik, tehát mindenki a 2000-es évek elejéről, és ez a szerzőnek a kínai útjáról szól, tehát a szerző, illetve a narrátor, illetve az utazó elmegy Kínába, és találkozik kínai értelmiségiekkel, és arról beszélgetnek, hogy ebben a poszt-maoista Kínában milyen szerepe és lehetőségei lehetnek a hagyomány, hogyan élhet túl, vagy egyáltalán túlélhet-e a hagyományos kínai kultúra. ami hát nagyon jól tudjuk, hogy legalább 5000 éves múltra tekinthet vissza, úgyhogy én mindenkinek ezt ajánlanám, mint kezdő lépést, és aztán pedig én mindenképpen a sátántangot javasolnám, mert az a leghíresebb, szóval ez lenne az első két javaslatom.
1: Igen, Krasznahorkain kívül nagyon különleges workshopok is voltak itt, énekeltek is, ahogy hallottuk így a konferencia hátterében, meg egyéb más érdekességek voltak, tudunk-e még erről esetleg?
0: Mindig szoktunk énekelni, ugyanis mi igazából nem csak a mi konferenciánk nem csak azoknak szól, akik tudományos értekezéseket adnak elő írókról, szerzőkről, vagy pedig zeneszerzőkről. Például hallottunk egy nagyon érdekes előadást a Bartók Archívumról, amely most Bartók Béla Archívumról, amelynek a története külön, nagyon kalandos története van, csak ezt szeretném erről mondani, tehát hallottunk ilyen előadásokat is, de énekeltünk is, mindig van ilyen gyakorlati része a konferenciának. Igen, énekeltünk is Bozzai Zina vezetésével, úgyhogy ez mind nagyon izgalmas volt. Tehát tulajdonképpen azt hiszem, hogy az az érdekes az Alhajában, hogy a közös elem, bármit is csinálunk és bármiről is beszélünk, a közös elem a magyar. A magyar kultúra, még a magyar tudományosságnak, tehát a természettudományosságnak és a részeinek is természetesen van vagy lehet szerepe. De nagyon, nagyon mindennevőek vagyunk. Képzeléseinkbe belefér a családtörténet, belefér a teljesen szabályos történeti értekezés, a biológiai értekezés, mint említettem az előbb a székely és udvarhelyi temetőkről, az éneklés is, úgyhogy ezek mind nagyon izgalmas dolgok. Képzőművészettel talán egy picikét kevesebbet foglalkoztunk, legalábbis gyakorlatilag kevesebbet foglalkoztunk, ami magában véve tulajdonképpen köszönöm szépen, Anita, mert ez most eszembe jut, most ez jó, hogy mondja Anita, mert legalább gondolkozunk ezzel, hogy lehet egy kicsit izgalmasabb, még izgalmasabb dolgokat mondani a képzőművészetről a következő konferenciáinkon. A következő évente szokott egy konferenciánk lenni, tehát ez úgy szokott lenni, hogy minden évben olyan április környékén szokott lenni az Egyesült Államokban. Egyszer voltunk Torontóban is, tehát mondhatnám az Észak-Amerikában. És minden
2: WJCU, University Heights.
0: 2025-ben, azaz tavaly Pécset voltunk, 2020-ban nem voltunk sehol, de emlékszünk arra, hogy ez nem az az év volt, amikor bárki bárhova is mehetett volna. 2015-ben viszont Kolozsváron voltunk, és 2010-ben pedig Szegeden. És hát tulajdonképpen szintén nagyon érdekes volna azt nézni majd, hogy 2030-ban, hova megyünk 2035-ben is. Én például szívesen látnék egy konferenciát a Felvidéken, ahol még soha nem voltunk. És hát én még azt is őszintén remélem, hogy valamikor eljutunk a Kárpát-aljára is.
1: Örömmel fogadnánk, és ha már érdekességekről beszéltünk, van még egy érdekessége az AHEA konferenciának, ugyanis van egy ösztöndíj programja is az AHEA-nak, vagy ösztöndíjasai, és díjazottai is ennek a konferenciának, akik kiemelten tehetségesek valamilyen kutatási területen. Tudnánk erről kicsit részletesebben beszélni, Elnök asszonya?
0: Van egy egészen hosszú listánkkal, hogy milyen fajta ösztöndíjaink vannak ennek a... Ha esetleg bárkit is érdekel, akkor érdemes az a honlapunkat megnézni, AHEA, ahogy mondom, .net, tehát AHEA.net, nem AHEA.com vagy ilyesmi, mert az teljesen máshol visz, ezt mindenki beleesik ebbe a csapdába, a .net nagyon fontos a végén. Tehát vannak ösztöndíjprogramjaink, és nagyon fontosnak tartjuk egyrészt azt, hogy a magyarországi kollégáknak módjukban álljon részt venni ezeken a konferenciákon. Hát ennek az akadályai közismertek, illetve egész egyszerűen az akadály általában az anyagi kérdés. Úgyhogy ennek a helyzetnek az enyhítésére létrehoztunk egy ösztöndíjat, aminek a kedvezményezettjei mindig a magyarországi magyar kollégák. Sajnos nincs, és arra sincs módunk, hogy mindenkinek az utazását finanszírozzuk, és arra sincs módunk, hogy az egész AHEA-n való részvételt finanszírozzuk, de hát azért az idén is sikerült 10 ilyen utazási támogatást, vagy utazási ösztöndíjat kiadnunk. Ezen túlmenőleg pedig a legjobb hallgatói előadást is díjazzuk. Ez azért nagyon fontos, mert egyetemi hallgatói előadás, ez azért nagyon fontos, mert az egyetemi hallgatók Nak az AHEA ügyének való megnyerését mindenképpen egyik legfontosabb célunknak tartjuk, szükségünk van az utánpótlásra, és szükségünk van arra, hogyha valaki elkezd, valaki megszereti az AHEA-t, mert egyetemista korában vagy, amikor, vagy doktori hallgató korában, akkor továbbra is visszajárjon hozzánk. És ennek a következménye ez a egyetemi hallgatóknak való hát díj. Hát ezen túl még van két másik díjunk is, amely tulajdonképpen kutatási támogatást nyújt azoknak a kutatóknak, akik szeretnének Észak-Amerikában, az Egyesült Államokban egész pontosan kutatni. Érdemes megnézni ezeket a honlapunkon is, ezekről még nem szeretnék egyébként semmi különösebbet mondani. És azon kívül pedig van egy díjunk is, amelyet a kolléga kapja, hogy úgy érezzük, hogy nagyon sok munkát végzett az AHEA-nak, mind intézménynek a fenntartása érdekében. Ez azért fontos, mert abban a szerencsében van részünk az idén, hogy velünk van Basa Molnár Enikő, aki az AHEA-nak az alapítója volt 1974-ben, és aki eddig minden egyes AHEA konferencián részt vett. Ami elég nagy teljesítmény szerintem tekintettel, hogy az 50. konferenciánál tartunk. Tehát nagyon, mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy vannak olyan alapító tagok, illetve ő az alapító tag, és vannak olyan tagjaink is, akik hát nem annyira régen talán, de hogy hát komoly, legalább 30 éve járnak az AHEA konferenciákra. Úgyhogy ez a, tehát van egy ilyen a, ami, a, erre nagyon büszkék vagyunk, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy az azt mutatja, hogy az AHEA egy olyan, hát tulajdonképpen tudományos és baráti közösség, amely annyira jól működik, hogy az idők viharát is túléli, és még mindig itt vagyunk, és mindig szívesen járunk ezekre a konferenciákra. Ebben az évben is lesz egy díjazottja ennek a Basa Péter, vagy Péter Basa díjnak. Hát ennyit szeretnék mondani díjakról egyelőre, de nagyon szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy nézze meg az ahea.net honlapot, mert nagyon sok érdekes dolgot lehet ott látni, amit én most nem is tudnék elmondani így hirtelen.
1: Többek között itt elnökasszony előtt az abstraktok füzete látható, ami mind olvasható a weboldalon, úgyhogy ha valakit esetleg érdekel az a hallgatóink, nézőink közül, hogy miről is szóltak ezek az előadások, itt be lehet tekinteni, egy kicsit közelebbről megismerkedni az előadókkal, és hogyha az időről beszélünk, idő múlásáról, akkor talán így interjúnk végéhez, vagy beszélgetésünk végéhez közeledve a jövőkép kérdése jut eszembe, hogyan tovább az AHEA-val, hogyan tovább, meg van-e hirdetve esetleg a következő jövő évi konferencia, mi a tematika, mi az, ami esetleg elárulható most így publikusan?
0: A tematikát még nem beszéltük meg egész pontosan, de azt elárulhatom viszont, hogy a jövő évben a Bloomington, Indiana lesz a vendéglátó intézményünk, tehát ez azért nagyon fontos nekünk, mert Bloomingtonban van ebben a pillanatban tulajdonképpen a leghosszabb múltra, vagy legnagyobb múltra visszatekintő állandóan működő magyar oktatás, illetve magyar hungarológiai oktatás. Például Bloomingtonban lehet doktori fokozatot is nyerni hungarológiai stúdiumokból, tehát ez nagyon fontos nekünk, és nagyon örülünk annak, hogy a bloomingtoni kollégák elvállalták ezt az egyébként meglehetősen hát munkaigényes feladatot, ami a konferencia szervezését jelenti. Tehát Bloomington, Indiana a következő helyszínünk, és erre a jövő áprilisban fog sor kerülni, még a dátumon egy picikét kell, hát igazítani kell, de valószínűleg április második felében fog erre sor kerülni. Tehát most még az Egyesült Államokban vagyunk jövőre, úgyhogy én azt nagyon szeretném még elmondani, hogy nem csak az vehet részt a konferenciánkon, aki előad. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Például csütörtökön este, amikor a filmet vetítettük, akkor nagyon sokan voltak a moziban, ahol akik nem a tudományos életben tevékenykednek, és nem is, és egész egyszerűen csak a Clevelandi magyar közösségnek a tagjai. Úgyhogy, és a konferenciák előadásán is nagy szeretettel várunk mindenkit, aki csak érdekes dolgokról szeretne hallani.
1: Igen, bátorítunk valóban mindenkit, mert érdemes beülni, meghallgatni az előadásokat is, de csak kapcsolódni, hiszen nagyon értékes emberi kapcsolódások lehetnek itt tulajdonképpen, lehet kötni, és szerintem akár, ahogy elnök asszony is említette, életre szóló barátságokat, amik aztán a világon össze-vissza, de összekötik az embert. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és sok sikert kívánok a továbbiakban és a jövőben is, és bízunk benne, hogy jövőre újra be tudunk számolni majd akár a Bocskai Rádióban is az AHA konferenciáról.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a meghívást, és szeretettel várok mindenkit a honlapunkon, a konferenciánkon, a folyóiratunknak a hasábjain, aminek a részletei szintén a honlapon olvashatók. Tehát nagyon kérek mindenkit, hogy ne felejtkezzen el az AHA-ról. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
2: WJCU, University Heights, from the campus of John Carroll University.
3: Bocskai Rádió, a clevelandi magyarok hangja.
4: Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában az AHA konferenciáról számoltunk be, amely egy jubileumi konferencia volt, dr. Varga Zsuzsanna interjúja volt hallható. Az interjú is a YouTube csatornánkon és a weboldalunkon is meg fog jelenni az élőadást követően. Mindenkit kérünk szépen, hogy ossza meg másokkal is, hogy lássák, hogy milyen nagyszerű konferenciákat tartanak itt a diaszpórába, és ez alkalommal itt Clevelandbe. De már is lépjünk tovább, mert nagyon telik az idő. Egy nagy összefoglaló következik most a 69. Cserkészbárról, amikor a clevelandi cserkészek a clevelandi cserkészet 75 éves évfordulóját, jubileumi évfordulóját ünnepelték egy nagyon szép ünnepélyes keretek között bent a belvárosban. Erről következik a következő összeállításunk. Csajka Tamásnak köszönjük szépen az interjúkat.
5: Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntjük Önöket a Cserkész Rádió májusi adásában. A mikrofonnal Padure Mónika. Köszönjük, hogy ilyen sokan megnézték korábbi adásainkat, és külön hálásak vagyunk a lájkokért, a megosztásokért és a biztató visszajelzésekért. Lássuk, miről szól mai adásunk. Cserkész szokásokhoz híven április hónapban is aktívak voltunk. Mai adásunkban még visszatekintünk a húsvéti hagyományos locsolkodásra, majd pedig a hónap legnagyobb rendezvényére, a 69. cserkészbárral látogatunk, ahol fergeteges volt a hangulat. A húsvét hétfőhöz kapcsolódóan idén is április 6-án került megrendezésre a hagyományos locsolkodás a cserkészháznál, ahol a 10 évnél idősebb gyerekeket és fiatalokat várták szeretettel a szervezők. Az eseményen a résztvevők betekintést nyerthettek a clevelandi magyar közösség élő népi szokásaiba, miközben a jó hangulat és a hagyományőrzés került középpontba. A programról és annak jelentőségéről az egyik szervező, valamint a táncház vezetője Tihanyi László számolt be. Majd hallgatóink egy kis ízelítőt is kaphattak az ünnepi műsorból és a hagyományos locsolkodás hangulatából.

0: Kedves Cserkész Rádió nézők és hallgatók, elindult az uzsonna a locsolás után, itt vagyunk a Cserkészházban, és a regisztrátorunkat, Tényanyi Lacit kérdezzük, hogyan sikerült a locsolás, jó munkát?
1: Jó munkát, nagyon jól sikerült, 11 fiú volt, 6 lány, minden lány kétszer kapott.
0: Wow, na hát akkor ez a... akkor egy jó arány lehetett, nem sokára indul a táncház is, de akkor előtte mondjuk a programot, mi mindenről szól az este. Sok gyereknek messziről kell ideautózni, ugyanez nem úgy, mint otthon, hogy házról házra, de egyszerűen be kell autózni a Cserkészházba. Mi volt a program?
1: Indításként volt egy picike kis tánc, hogy összeszedjük a gyerekeket, utána játékok voltak, és aztán jött maga a locsolás, ami hát mindig az estvény pontja, és aztán most ugye kis uzsonna, és eszemiszom, és aztán megjön a dínomdánom.
0: Na hát akkor mi a dínomdánom belemegyünk, menjünk bele a részletekben. Hogyan történt a locsolást? Hogyan locsoltak a fiúk?
1: Követtük a régi rendszert, dobókockával dobott minden fiú, aki egyet, vagy egyes, kettes dobásnál ott kölnivel locsolás volt, hármas, négyes dobásnál kis orgonaággal, kis vizet spriccelt a lányra, és a hatos ötösnél pedig tojásból vizet öntöttek a lány fejére. Hát ki többet kapott, ki kevesebbet.
0: Én szerintem az a kocka meg volt buharálva, mert szerintem több volt a víz, mint a kölni. És versek is voltak?
1: És versek is voltak, így van, általában nagyon szép verseket hallottunk, úgyhogy tisztességesen fölkészültek a fiúk, úgyhogy gratulál nekik ezúton is.
0: Most a Cserkészben mindig nevelünk, tehát nem csak az, hogy buli van, meg eszünk, meg, de minden mögött van valami nevelő hatás. Amikor mi itt amerikai magyar gyerekek összeszedjük, és locsoltatjuk őket egy ilyen hétköznap, másnap iskolába kell menni, de akkor is elhozzuk őket ide. Miért hozzuk? Mi a nevelő ereje ennek a programnak?
1: Hát talán az, hogy megtartsuk a magyar hagyományainkat. Ugye Európán kívül nem divat sehol sem a locsolás, sőt, hát ugye itt Amerikában még maga a húsvét sem egy olyan hűde nagy ünnep. Ugye hétfő sem piros betűs ünnep. Illetve azért mi el szoktuk mondani, hogy legösen mindig beszélünk előtte, hogy mi is ez a húsvét, miről is szól ez az egész húsvét, mi a lényege. Tehát itt azért nem a locsolás és a tojás a lényeg, meg a tojáskeresés. De igen, tehát ez, hogy megtartsuk a hagyományokat, azért tanulnak egy kis verset, lányok meg lesznek öntözve, hogy erre hervadjanak, úgyhogy próbálunk erre nevelni.
0: Hát én otthon a szlovákokat tudom összehasonlítani, ott is hasonló van, ott kicsit még korbáccsal is megcsapkodják a lányokat, de azt hiszem, hogy ez a német földön nincsen. Tehát azt hiszem, hogy ez kimondottan egy Kárpát-medencei, és ez egy magyar hagyomány. Te emlékszem még, amikor még mi gyerekek voltunk otthon, hogyan volt ez odahaza, hogyan volt a néptánccsoportodban, hogyan volt a családotokban? Tudom, hogy Budapesten nőttél fel, nincs városban nőttél fel, de azért mi is locsoltunk otthon, igaz?
1: Hogyne, locsoltunk mi is. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem édesanyám vidékről származik, Lébényből, akkor még egy faluból, és amikor otthon voltunk Pesten húsvét hétfőn, akkor osztálytársakkal mentünk el locsolni, végig locsoltuk a lányokat, takarítónőket, egy-egy tanárnőt, a tojást kaptunk, vagy egy kis pénzt, mint egy 10-est, egy 20-ast, valamint bondáztunk, az volt a lényeg. Amikor meg nagyszüleimnél voltunk, akkor meg öcsémmel, meg unoka öcsémmel gyakorlatilag végigjártuk oda-vissza az utcát, minden házhoz bementünk, és akkor meglocsoltuk, akit találtunk a faluba.
0: Emlékszel esetleg ilyen vagányabb, vödrös, vizes locsolásokra?
1: Később aztán a táncegyüttesben, Szilas táncegyüttesben már így jártunk locsolni, igen. Tehát ott konkrétan fel voltunk öltöző viseletbe, Rákospalotán, hát azért ott is elég messze laktak egymástól a lányok, úgyhogy 3-4 házhoz összejöttek, és ők is kis egyszerűsített viseletbe, általában egy pendelybe, egy fehér blúzba vártak minket. Megérkezett, lovaskocsival ment a vonulás, két lovaskocsi, egyikén a zenekar, másikon mi, vittük a vödröket, ahogy kell, és hát ott bizony, ahogy az annó régen szokásban volt, elkapták, megfogták a ketten a lányt, ne tudjon elszaladni, aztán utcú neki, úgyhogy...
0: Hát a néptánc együttes már azért a hagyományokra épül is, de nekem mindig az az érdekes kérdésem, hogy ez a néphagyomány, ez tovább fog élni a privát emberekben is, vagy ez már csak ilyen múzeumban, egy üveg mögött van, amikor eljátszuk. 100 év múlva fognak-e még a magyarok locsolkodni? Hogy látod te?
1: Jó kérdés. Hál' Istennek otthon még azért legalább a táncegyüttesek között, táncosok között még mindig megy a locsolkodás divatja, ezt tudom. Hát remélem, hogy száz év múlva még fogunk locsolkodni, mi azon leszünk itt kint, hogy ez megmaradjon.
0: No hát, ha még itt leszünk száz év múlva a Bocskai Rádióval, akkor majd azt is lekövetjük. Nagyon szépen köszönjük, hogy megszerveztétek a locsolást, jó táncházazást, és akkor majd jövőre újra jövünk. Jó munkát!
1: Jó munkát, köszönjük!
2: Fakadőr ügy, szellő hozta. Madár szállt az ablakunkra. Nagy vidáman asztalolta, itt lakik a legszebb rózsa. Jó szagú a rózsavizem, eljöttem, hogy megöntözem. Nesze-nesze rózsaszál, soha el ne hervadjál. Szabad elocsolni?
3: Igen.
4: Ez nagyon szép volt.
0: Ezt tapsoljuk meg, jó?

A Cserkész Barátok Köre idén is egy különleges alkalomra hívta és várta a clevelandi magyar közösséget. A 69. clevelandi cserkészbára, amely egyben a clevelandi magyar cserkészet fennállásának 75. éves jubileumát is ünnepelte. Az esemény 2026. április 25-én este 6 órakor új helyszínen a belvárosi Windows on the River dísztermében került megrendezésre. Az ünnepi bál egyik legfontosabb hagyománya idén is a bemutatkozó első bálozók műsora volt, amelyet keringő, valamint a regős csoport palotás előadása tett meg emlékezetesebbé. Az est hangulatát a Hepcat Revival swing zenekar biztosította, miközben a vendégek értékes tombola nyereményekért is izgulhattak. A rendezvény különleges díszvendége és az életre szóló csodaszarvas díj kitüntetje Györkiné Takács Anna Mária volt, akit a közösség nagy szeretettel és tisztelettel köszöntött. Adásunk következő perceiben az esemény kulcs szereplőivel beszélgetünk. Megszólal Gulden Julianna szervező, majd dr. Túróci István, a Cserkész Barátok Kör elnöke, valamint a díjazott Györkiné Takács Anna Mária is megosztja gondolatait. Hallhatják továbbá Szent Király Pált, Tábor Bandit és feleségét, Mészáros Andreát, akik cserkész élményeikről is beszámolnak a jubileum kapcsán. A megszólalók között lesznek díszvendégek Oriold Alpár, kerületi parancsnok, és Marsal Tamás, a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség emberi erőforrások alelnöke is. Tartsanak velünk, és idézzük fel együtt a 75. éves clevelandi magyar cserkészet ünnepi pillanatait.

0: Kedves Cserkész Rádió nézők és hallgatók, a 62. Cserkészbálról jelentkezünk. Biztosan sokan tudjátok, hogy ez nem egy ember szervezi, de egy egész bálbizottság szervezőt. És hattagú, héttagú, mindjárt el lesz mondva, viszont, mert elkaptam a mikrofonra Gruden Judit, aki a bálbizottság egyik tagja. Jó munkát!
1: Igen, köszönöm szépen, jó munkát!
0: Milyen a bál, hogy érzed magad?
1: A bál fantasztikus. Hosszú évek után ismét a belvárosban vagyunk. Most a Windows on the River rendezvényközpontban, a belváros szívében, a Cuyahoga folyó partján, a fények pislognak az ablakon túl a belvárosról, tehát gyönyörű, nagyon szép.
0: Hát sok szempontból gyönyörű, a kamerának nem volt olyan jó, a nyitótáncot is nehezen vettük be, annyira árad be kintről a fény.
1: Gondolom, igen.
0: Mi volt a döntés, miért jöttünk ide?
1: Úgy gondoltuk, hogy a Clevelandi Cserkészet 75. évfordulója az egy méltó helyszínt kíván, meg megérdemel, és szerettünk volna most már több éve vissza bejönni a belvárosba, és ez most sikerült is. És ez egy jó döntés volt, mert ilyen sokan már nagyon régen nem voltunk bálon, közel 290-en vagyunk ma este itt a Cserkészbálon.
0: No, hát ezt kerekítsük akkor fel a 300-ra.
1: Jó, közel 300-on vagyunk. Ami nem is hanta, mert még ma délután is telefonáltak emberek, hogy szeretnének jönni. Tehát úgy tudom, hogy így be tudtunk még csúsztatni 2-4-5 ember, szóval lehet, hogy már tényleg megközelítjük a 300-at is.
0: Van ennek olyan speciális oka, hogy ennyire felugrott a létszám, vagy ezt ráfoghatjuk nyugodtan a sok egyrészt, gyönyörű első bálozóra?
1: Egyrészt szerintem nagyon sokan a 75. évforduló miatt úgy döntöttek, hogy jönnek. Meghívtunk, ugye volt csapatparancsnokokat, ők szívesen jöttek, boldogan jöttek családjaikkal együtt. 9 első bálozónk van, tehát az rögtön ugye dob egy nagyot, az azt jelenti, hogy 18 fiatal van.
0: Családjaikkal
1: együtt, igen, tehát még többen vagyunk, és szerintem a helyszín nagyon sokat dobott. Nagyon sokan érdeklődtek. Ez a belvárosi rendezvényközpont, ez nagyon híres itt Clevelandbe. Bárkinek mondtam, hogy hol lesz idén a bál, mindenki mondta, hogy ja, ott voltam már 3 esküvőn, vagy ja, ott voltam, mit tudom én, ilyen szallagavatón, meg ilyesmi, és mindenkinek nagyon tetszik, és boldogan jöttek.
0: Na hát akkor elárulom neked, hogy az életem első cserkészbálja, amikor igen, még csak udvaroltam a feleségemnek, azt hiszem 2007 volt, az pont itt.
1: Igen, igen, én is így tudom, hogy utoljára akkor voltunk itt, 2007-ben.
0: Na hát akkor jól emlékszünk, mert most nem sokára vissza is fogunk emlékezni az elmúlt évek, évtizedek, 7,5 évtized különböző cserkészetére, de még azért előtte még beszélgessünk kicsit a bárról. Én felolvasom a rendkedvéért a bálbizottságnak a listáját.
1: Igen.
0: Megyi Móri Marika,
1: bálelnök,
0: Gulden Juli, Györki Nyuszi, László Petra, Szentkirályi Hanna, Szentkirályi Juci és Tábor Andi.
1: Igen.
0: Ez egy összeszokott bandának néz ki, összeszokott teamnek. Mennyire volt a munka, a szervezést olajozott, mennyire voltak akadályok, mennyire volt ez egy új kihívás, mert gondolom vannak idén is újdonságok a bálban.
1: Igen, újdonságok vannak. Annyiból volt kihívás, hogy ugye 2007-ben voltunk itt utoljára, tehát akik a bálbizottságon dolgoznak, én nem voltam, azt hiszem Júci se volt, vagy lehet, hogy volt, Marika biztos nem volt, vagy nem emlékszik, tehát ez számunkra egy új helyszín. Ha akkor is, hogyha te voltál 2007-ben.
0: Csak mind vendég.
1: Mind vendég, mi nem voltunk. Tehát azért ugye tapasztalni kell sok mindent, más emberekkel dolgozunk itt a helyszínen. Úgy tűnik, hogy jó döntés volt, elég gördülékenyen szolgálták fel a vacsorát, időben vagyunk, minden úgy történik, ahogy azt megírtuk, hogy lesz. Szóval jó.
0: Na akkor mondjuk el a riportba, csak hogy meglegyen a történelemben, mi volt a vacsora, mi volt a menü.
1: Vacsora volt mindenféle előétel, magyar pogácsa, ugye a Tamiztól, és saláta, csirke, marha, mindenféle.
0: Kihozták a tányért, egy olyan hús volt rajta, hogy...
1: Igen, lelógott a hús róla, igen, mint egy ilyen kőkorszaki szakik, ugye? Ez a Flintstones, vagy nem tudom, mi úgy nézett ki ez a marha.
0: Ha jövőre idejünk, akkor előtte 2 napig bőjteni fogok, az biztos.
1: Pontosan, igen. De marha jó a hangulat szerintem, tele van a táncpadló.
0: Na most akkor mi volt, ami esetleg megtartottunk a tavalyról, tehát, és mi az, ami esetleg újítás van? Idén is valami olyan ami itt próbálunk ki először?
1: Igen, tombola van, mint az elmúlt években, mióta Megyi Móri Marika átvette itt a kormányzást, és idén csináltunk egy ilyen borszerencse játékot. Van 25 vagy nem tudom hány üveg borunk, ezek barna papírba be vannak tekerve, nem látszik, hogy milyen bor van benne. Az ember vesz 25 dollárért egy üveg bort, láthatatlanul, de abban minimum egy 30 dolláros bor van, de lehet, hogy egy 80 dolláros üveg borral megy haza a 25 dollár árán. Szóval ez egy újdonság, úgy tűnik, hogy most már fogynak a borok, a tombola is nagyon megy idén, és hát idén is csináltunk egy ilyen photobooth-t, ahol be lehet állni, be lehet öltözni jelmezekbe, meg ilyesmi, a fiatalok szeretik nagyon, meg a nagy családok.
0: Igen, nagyon hangulatos. Akkor, hogy van zsákba macska, ez ilyen zsákba bornak lehet mondani.
1: Így van, igen.
0: Te is vettél személyesen tombolát? Melyik volt a te kedvenced? Hova dobtad a legtöbb tikitet?
1: Én megmondom őszintén, annyi embertől kaptam pénzt, hogy vegyek. Ugye a KMCS elnöke, vagy egy Pista is adott egy nagyobb adományt, hogy vegyek jegyet, és hogy az egyik kosárba rakjam bele, az édesanyám is vett nagyon sokat, egy kedves New Yorki barátnőmtől is kaptam pénzt, és mondta, hogy hát a lottószelvényekhez, a lottófához rakjam be. Én még nem vettem, de vettem egy üveg bort, még nem bontottam ki, remélem, hogy az egyik 80 dolláros az enyém lett.
0: Na hát akkor várjék, egészségedre említetted édesanyádat, akkor igen, térjünk rá végül is a keretmeséhez, ugyanis a mostani bálnak a keretmeséje az, hogy Clevelandban 75 évvel ezelőtt indult a cserkészet.
1: Igen.
0: Kár, hogy nincs itt édesanyád, és sokat tudna messzeni. Itt van?
1: 34-es asztal. Igen.
0: Na akkor őt le fogjuk kapni. Jó. De akkor amíg őt esetleg sikerül elkapni, te esetleg meséljed el, hogy neked mit jelent ez a Clevelandban a cserkészet. Hogyan emlékszel a régi bálokra, amikor te voltál esetleg első bálozó? Mit jelent az, hogy itten van egy több évtizedes magyar mozgalom?
1: Igen, hát ez egy óriási dolog. Múltkor elmondtam a Bocskai Rádióba, hogy mikor indult a cserkészet Clevelandben, sokan azt mondták, hogy nem kell ebbe túl sok időt belefektetni, mert itt az amerikai magyar, vagy hát a magyar migránsok, azok be fognak
0: olvadni
1: az amerikai társadalomban, itt senki nem fog már magyarul beszélni, és nincs szükségünk cserkészetre. Hát itt vagyunk 75 évvel később, látod, tele van a bálterem fiatallal, idősekkel, fiatalakkal, tehát megmaradtunk vagyunk, és hát fontos. Hát én 1980-ban voltam első bálozó, a belvárosban nem messze innen, akkor 6 meg 700 fős volt a bál, édesanyám ültetett, komputer nélkül, minden nélkül, Excel táblázat nélkül, tehát kézzel csinált mindent akkoriban. Hát ugye azért változtunk a korral, de szerintem ez továbbra is egy nagy élmény. Én úgy gondolom, hogy majd 16 éves fiatal lány ugyanúgy örül, mint mi örültünk az első bálnak.
0: Vannak örök érvényű
1: így van,
0: emlékek.
1: Így van.
0: Tehát hiába van most kompjúter, meg social media, minden azért.
1: Igen, igen.
0: Hát akkor a cserkészetről van esetleg valami emléked. Fillmore, Cleveland, azért nem, te sem egy, több mint egy évtized voltál, te is cserkész. Ha esetleg megkérdezik azt, hogy mi a kedvenc emléked, mi a szép élményed, mi az, amit még a halálos ágyadon is majd 100 év múlva fogsz mesélni, ami van esetleg olyan sztori, amit
1: én nagyon szerettem a cserkésztáborokat, ugye főleg amikor elmentünk a fiúkkal együtt táborozni, a 22-esekkel annak idején, vagy jött egy csapat Chicagóból, vagy Pittsburghból, az is nagyon érdekes volt, meg jó pofa, szerettem nagyon Fillmore-ba járni. Nekem mai napig is olyan barátaim vannak, akiket 77-ben ismertem meg egy VK-táborban, ősvezetői táborban, megmaradtak ezek a barátságok. Ugye mi szoktuk mondani, hogy a magyar cserkészet, a külföldi magyar cserkészet tényleg életre szóló barátságokat kelt életre, és ezt én úgy gondolom, hogy ez tényleg így van, ez nem csak valami szlogen, hanem ez működik. És
0: na hát akkor még 75 évet kívánunk a Clevelandi Magyar.
1: Remélem, igen.
0: És akkor megragadom alkalmat, hogy megköszönjük a munkátokat. Köszönöm. Fantasztikus a bál, nagyon jó az egész hangulat, és akkor majd találkozunk jövőre. Jó munkát!
1: Jó munkát, köszönöm szépen!

0: A Cserkészbárról jelentkezünk, és Túróci Pistit, a CBK elnökét kaptuk mikrofonjára. Jó munkát, Pisti! Milyen a Cserkészbár? Hogyan élvezed?
1: Nagyon jó. Tényleg ez már nagyon-nagyon régen nem volt ilyen nagy megjelentés. Szóval 281 személy jelentkezett a Cserkészbárra, és ezt már mondhatom, hogy már 20 éve nem volt ilyen nagy bál. Szóval egy nagyon nagy élmény. Úgy látszik, hogy mindenki nagyon jól érzi magát.
0: Na, mi ezt a Gulda Julival felkelkítettük 300-ra, hogy maradjon meg ez így 300. Na, de elmondjuk, hogy 75 éves cserkészetet ünneplünk itt Clevelandban. Vannak esetleg neked valami kedves emléked a clevelandi cserkészetről, esetleg Cserkészbárról?
1: Szóval én még mindig emlékszem az első Cserkészbárról, és mikor én is nyitó voltam, 15 évesen, szóval már 40 éve volt ezelőtt, és még mindig a Cserkészbár megy, és az nekem fantasztikus, hogy a cserkészek ezt még mindig, ezt a régi hagyományt tovább tudjuk ünnepelni. Ez a 69. év, hogy a Cserkészbár létezik Clevelandban, szóval ez egy nagyon nagy dolog, és nagyon várjuk a 70. Cserkészbárt jövőre tartani.
0: Fantasztikus. Hát a CBK-ról mindig elmondjuk, hogy ez az a szervezet, ami fenntartja, a hátteret biztosítja a mozgalomnak. A CBK-nak mik a tervei, mik a kiáltásaik, mi az, ami a közeljövőben jön, mire készülünk? Azt hiszem, hogy most a legközelebbi nagy akció az a Cserkész nap lesz, igaz?
1: Igen. Szóval persze a CBK-nak a fél a célja az, hogy a cserkéket támogassuk minél jobban, ahogy tudjuk. Persze minél több ember eljön ezekre alkalmakra, pénzgyűjti akciókra, minél jobban tudjuk segíteni az ősvetőket, meg a cserkészeket, hogy legyen jó táboruk, élményük, és ne kellsen a vezetőknek tényleg gondolkozni, hogy mit nem lehet csinálni, hanem amit ők elképzelnek, azt szeretnék létrehozni.
0: Na, nagyon szépen köszönjük a munkát, amit a CBK nevében csinálsz. További jó sikeres Cserkészbárt, és akkor majd jöjjünk jövőre is a kamerákkal.
1: Ez nagyon jó lesz. Viszlát!
0: Jó munkát!
2: A cserkészet nagyon fontos része volt életemnek, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt megtisztelt, hogy ezzel a cserkész kitüntetéssel, amit szerintem nem érdemlem, de köszönöm szépen. Sok-sok éven át cserkészkedtem, hát talán nem 75 éve, de közel, és sok jó élményem van a cserkészeten keresztül, a táborozás, kirándulások, sok életre szóló barátságok, sőt, még házastársot is szereztem a cserkészeten keresztül. És nagyon örülök, hogy megemlékeztek rólam. Mindenkinek további jó mulatást, jó munkát!
0: Györki Nyuszi néni kapta idén a Cserkész barátok körének az életre szóló csodaszoros díját. Gratulálunk, Nyuszi néni! Milyen érzés volt átadni a díjat?
3: Jó, nem érdemeltnek érzem én, de persze a nagy közönség másképp gondolja.
0: Hát köszönjük a szerénységet, mindenki ezt szoktam mondani, de azért van itt mögöttünk egy 75 év cserkészkedés Clevelandban, amiben ti is fontos szerepet vállaltatok, te is, a családod is, a férjed is. Van esetleg neked valami kedves, szép emléked a 75 évből, nem a 75 évvel, az 5 évről, de úgy általában azokban évtizedekből, amikor Clevelandban magyar cserkészet van?
3: Ó, sok jó emlék, sok kirándulás, a Fillmore-i esték gyönyörűek, a csillagos egek, mi más, a Jubi tábor, ahol a fákba építettünk menedékhelyet, azok mind kedves-kedves emlékek.
0: És gondolom a barátságok, személyes kapcsolatok?
3: Nagyon sok, nagyon szoros baráti kapcsolat alakult ki az évek folyamán, igen, itt Clevelandban, mint máshol a cserkész világunkban.
0: Hát nagyon szépen köszönjük a munkádat, gratulálunk, és hát még további sok-sok szép cserkészetben gazdag évet kívánunk.
3: Köszönöm szépen, és igyekszem továbbra is, ahol tud, segít a cserkész.
0: Jó munkát!
3: Ja, köszi!

0: Kedves Cserkész Rádió nézők és hallgatók, Szent Királyi Pált köszöntjük. Hogyan tetszik a bál? Jó munkát!
1: Jó munkát, nagyon tetszik a bál. Ez a 69. bálunk. Cserkészetünknek a 75. évfordulóját ünnepeik, és sok illetővel beszéltem, aki mondta, hogy azért jött.
0: Wow, tavaly itt voltál a bálon, akkor még Csibék elnök voltál, most már nyugdíjazva vagy, de gondolom a munka az nem volt kevesebb, elég sokat tettél most is a cserkészbálval a munkából. Miben más, miben hasonló ez a idei a tavalyhoz képest?
1: Hát vannak első bálozó lányok, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, sokan vannak, és mondjuk a munka az ugyanaz, de viszont múlt évben 180-an voltunk, ebben az évben 280, több mint 280-an, úgyhogy nagyon felemeltük a nívót, és mindenki nagyon meg van elégedve az új helyiséggel.
0: Wow, akkor reméljük jövőre is jövünk ide-vissza, és a technika, tehát tényleg itt a tombolás, reggős lányok laptopokkal, meg tehát tényleg tablettekkel, meg kártyás leolvasókkal, gondolom ez óriási sok technológiai fejlődés is van a cserkészbálon.
1: Igen, és a másik, hogy egy új rendszert használtunk a jegyvásárlásra, és online aukció is van, úgyhogy lehet így árverést csinálni elektronikusan, nem kell itt lenni Clevelandban helyben. Úgyhogy Marika nagyon emeli a nívót, mindig próbál valami újat, és ez nagyon jó a háttérben.
0: Na, a Gulden Júli azt is elmondta, hogy idén volt az a zsákba macska bor, tehát zsákba bornak neveztük el. Ha jól tudom, te is nyertél egy bort, egy zsákba bort, igaz?
1: Igen, kettőt is, meg két jegyet vettem rá, de az emberek ugye egy jó minőségi bort adtak, úgyhogy az ember nem árul, nem jár rosszul, amikor hazamegy egy jó üveg borral.
0: Elárulhatjuk, hogy milyen bort viszel haza, vagy ez inkább maradjon titok?
1: Nem, elmondhatom, az egyik egy németes, egy Gewürztraminer, és a másik az egy dél-afrikai valami fehér bor.
0: Na hát akkor már egy kedves egészségedre. Térjünk akkor vissza a cserkészbálnak a keretmeséhez. 75 évet ünneplünk itten Clevelandban. 75 évvel ezelőtt indították el az ősapáink, meg az ősanyáink a cserkészetet. Neked ez a 75 év alatt mi az, ami így adott a cserkészet? Mi az, amit esetleg kiemelnél, ha össze kéne foglalni? Mit jelent az, hogy Clevelandban magyar cserkésznek lenni 1951 óta?
1: Hát ez óriási teljesítmény, és Cleveland volt hosszú ideig, és még mindig egy nagyon erős bázis a szövetségben. És mindezek az idősek, hogyha megnézed, nagyon sok clevelandi cserkészvezető a szövetségen belül is vezető volt. És az óriási, én is gondolok a sok élményre, a cserkésztanyán, a cserkészotthonban óriási élmények, és most is, ahogy látjuk, például ez az OP társaság, ezek egy őrsbe voltak, és azóta összetartanak.
0: Na hát akkor van egy ilyen kérdésem, hogy van esetleg neked valami kiemelkedő, kedvenc élményed, vagy csak úgy mint sokan mondják azt, hogy hát mindegyik, meg sok van. Neked van esetleg olyan, amit úgy elmesélni, ugyanis mondjuk el, hogy amit most itt felveszünk az interjúban, az utókornak, 100 év múlva, a mi interjúinkból fogják kutatni a clevelandi magyar cserkésztörténetet. Mit mondanál el az utókornak 100 év múlva, Szent Királyi Pál élményei közül melyikre emlékezzenek majd?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem főleg a vezetői élmények maradnak meg bennem, amikor például legelőször elmentünk az Allegheny hegyekbe, megnéztük a térképet, hogy milyen nagy erdő van, erdős rész 4 órás távolságra, és teljesen más volt a tábor, mint amikor egy civilizáltabb helyre mentünk, és az, hogy a gyerekeken látni, hogy mennyire ott is megállják a helyüket.
0: A cserkészetnek egyik ilyen erőssége az, hogy vezetőket nevelünk, tehát nem csak az, hogy gyerekprogramot, de utána vezetőket is. Na és akkor dobnánk egy ilyen quiz kérdés, elosztam ide néhány fényképet a kiállításban, nagyon jó a kiállítás. Van itt egy fénykép, ahol te, mint elsőként vagy vezető őrsülettől vagy, igaz? Fel tudod még ismerni a fényképen, kik vannak, melyik az a fénykép?
1: Igen, úgyhogy itt Falk Viktorban van a parancsnokunk, ez volt a puli őrsöm.
0: Te voltál az őrsvezető?
1: Én voltam az őrsvezető, most voltak fölavatva, és akkor mindig a feladandó mögé volt egy nagyobb cserkész, egy nagy testvér, aki segített nekik. Úgyhogy én itt vagyok, ez Gráber Pisti, Tábor Bandi, Tábor Tamás, Falk Viktor bá, és akkor az őrsöm Bálint Józsi, sajnos már nincs velünk, rákba halt meg, Dezorgó Ádám, aki azt hiszem Kolorádóban él, Révi Ferko és Horváth Lehel.
0: És akkor ez az a Révi család, aki az Immigrant Sant futatja itt Clevelandban?
1: Igen, ez ő a bátyja.
0: és a Bánint Józsi, ha jól tudom, ő csinálta a kopjafákat, nem is a kopjafákat is, meg a fokosokat a Jubi táborra.
1: Igen, igen. Egy mérnök volt, és ilyen famunkával is dolgozott.
0: Tehát a cserkészet az nem csak én gyerekkori barátságokat, egy életre szóló kapcsolatokat köt össze. Itt a felsőképpen, ha jól látom, kis cserkész voltál? Tudsz esetleg innen vezetőket kiemelni? Azért fontos, mert hetőtelt ünnepelve jó, ha elhangzak nagy nevek, akikre lehet, hogy ma már nincsenek közöttünk, de neki köszönhetünk, hogy mi még itt igen vagyunk.
1: Hát itt is például a két parancsnok, a két Viktorbá, amikor én cserkész voltam, Simonyi Viktor a 22-eseknek, Viktorbá, Falk Viktor a 14-eseknek, ez például Péter Sanyi, ez Kozmon Laci, és ahogy nézem itt, ez azt hiszem Bálint Imre, aki a végén New Jersey-ből volt, ez Nagy Zoli, az Őrsömben volt, és azt hiszem ez én vagyok, így hátat fordultam. Ez azt hiszem Szendrei Péter, úgyhogy érdekes így látni az élményeket, igen, mint kisgyerekek.
0: Sok fényképen én se ismerem fel a gyerekkori vezetőket. Itt lent a kalaposok között vannak a 14-es, tehát a Görgertúr cserkész csapatnak a vezetői, parancsnokai. Gyorsan esetleg fussunk át azokon a neveken, illetve elmondjuk azt, hogy itt a bulletinban is benne volt, ki is állítottunk, tehát ez a bálon megemlékezett.

0: Ezt Tábor Bandi megint, és Gráber Pisti, a kisserkész rajvezető, úgyhogy nagyon sok élmény ez is, lehet, hogy a tanyán volt, nem tudom, mert nagyon sok jó élmény, bár eszembe jutott most, ahogy így beszélünk, hogy én a kelet oldalon születtem, úgyhogy a 22-eseknél voltam kisserkész, és szégyenlős voltam állítólag, ami most talán nehéz elhinni, és a cserkész napon nem akartam, vagy féltem a sok embertől, és Ridl Lacibá, a parancsnok azt mondta, hogy gyere velem, és amikor felmasíroznak a csapatok, van egy fénykép is valahol róla, akkor kézen fogva vitt, hogy a kis cserkész bevonja. Úgyhogy ilyenfajta vezetők voltak, ilyen volt Beodrai Feribá is, hogy mindig a gyerekeken volt a hangsúly. Ezek a példaképek.
1: Példaképek és legendák. Nagyon szépen köszönjük a 75 évért, amit a ti családod tett bele. Nagyon szépen köszönjük a vezetőknek, a parancsoknak is, és hát kívánok a Klenodi cserkészetnek még 75 évet, és hát reméljük, hogy mi is itt leszünk majd a Bocskai Rádiónak a kameráival és mikrofonjával megörökíteni ezeket a történelmi pillanatokat.
0: Adja Isten, hogy így legyen.
1: Jó munkát!
0: A legjobbat és légy résen.

0: Kedves Cserkész Rádió nézők és hallgatók, egy nagyszülőházaspárt köszöntünk itt, Tábor Szabit és Tábor Bandibát. Jó munkát! Hogyan tetszik a bál?
1: Nagyon szép.
2: Nagyon klassz volt.
0: Na most azért hangsúlyozom a nagyszülők, mert nektek az unokátok egy nyitóbálos volt. Milyen érzés nyitóbálosnak a nagyszülőinek lenni?
2: Fantasztikus. Fantasztikus.
1: Nagyon, nagyon megható volt látni, hogy ugyanazokat a tradíciókat még mindig látjuk. Nagyon, nagyon megható volt.
0: Szabi, te is voltál gondolom nyitótáncos valamikor régen. Milyen érzés volt akkor lenni nyitótáncosnak, és hogyan emlékszel vissza azokra az időkre, azokra a bálokra?
1: Ja, akkor még az én nyitótáncom az a Statlernél volt a belvárosban, a Statler Hotelnál, és a korona, amit akkor hordtam, ugyanazt hordtam az unokánk, szóval az is egy különleges valami volt.
0: Fantasztikus, 75 évet ünnepelünk most, 1951-ben kezdték itt a Hontalan Sosok, meg hát a Bedi Balázs bá a cserkészetét indítani. Mit adott ez a 75 év, hogyan látjátok ti, hogyan értékelitek ezt a 75 évet, Bandibá?
2: Hát, szóval abban a szempontból, hogy még itt vagyunk, és még erősek vagyunk, és hogy ilyen tradíciókat tovább visszük, remélem, hogy még itt leszünk még egy 75 éve. Talán nem mi, de a cserkészet.
1: Nagyon, nagyon szép látni, hogy az a sok munka, ami sok élvezet volt gyerekként pláne, de az a sok munka, ami belement, ahogy évtizedek óta még mindig látjuk a gyümölcsét, és reméljük, hogy ez ilyen esemény, ez több lelkesítést ad az embereknek, hogy folytassuk a munkát.
0: Van-e valami kiemelkedő, vagy kedvenc emlék, élmény a külföldi cserkészetből? Vagy csak úgy ampak minden?
1: Azt hiszem a táborok és a kirándulások annyi volt, de azok nagyon tartós élmények, emlékeket adnak.
2: Igen, és nekem nem csak a táborok, mikor tag voltam, hanem őszintén a 8 éve, mikor parancsnok is voltam, azok nagyon-nagyon szívemmel vannak. Szóval olyan jó emlékeim.
0: Bandibá, te parancsnok voltál, és Szabini, nem tudom, parancsnok voltál, de regős vezető is voltál. Milyen emlékek vannak a regősről?
1: Hát az volt a mindenünk, az a regős, és akkor más volt, mert akkor mi volt, amikor én voltam regős vezető, akkor még nem volt az a kapcsolat Magyarországgal, mint most van, szóval sokkal nehezebb volt minden, de nagyon élveztük, és az gyönyörű látni, hogy a gyerekek most is ezt folytatják.
0: Na hát gratulálunk nektek az unokátokhoz, élvezétek a bát, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem nektek, mert az, hogy 75 éve itt vagyunk, az nagyon nagy részben annak is köszönhető, hogy olyan vezetők, mint ti vezettétek a cserkész csapatokat, és vezettétek a régős csoportot.
2: Köszönjük.
0: Jó munkát!
2: Köszönjük.

0: Kedves Cserkész Rádió nézők és hallgatók, hát a Cserkész Bárról jelentkezünk, és hát Mészáros Andi nénit interjúzom. Jó munkát! Andi néni, hogy tetszik a bál?
1: Nagyon tetszik, és jó munkát neked is!
0: Hát a zene az remek, a kaja is remek, és az első bálozók. Emlékszel, amikor 9 első bálozó volt?
1: Igen, mikor én első bálozó voltam, 1968-ban, akkor valószínűleg 13-14-15 pár volt. Sokan voltunk.
0: És akkor mennyi volt az összlétszám? Ha jól tudom, itt ilyen 300-as összlétszám?
1: Egy bálon? Oh no, 400-500. Rengeteg ember volt, és akkor rengeteg bál volt Clevelandben, és mindenki mindegyikre ment, szóval nagyokat báloztunk.
0: Hát 1951-ben indult el a cserkészet Clevelandba, kicsit ünnepeljük most a 75 éves évfordulót is. Hogyan összegeznéd, hogyan foglalnád össze, mit adott neked? Van esetleg valami szép emléked, szép élményed a bárról, a 75 év, vagy nem a bárról, a cserkészetről, a
1: Clevelandi cserkészetről. Nézd, az embernek életre szóló barátai vannak. Tudod, olyanok, akikkel együtt voltál kis cserkész, és akkor nagyobb cserkész. Olyanok, itt vannak olyanok, akik az én csapatomban voltak, mikor csapatparancsok voltak. Voltak szülők, szóval életre szóló barátságok vannak. Ilyen egyesület nem igen van, mert mikor fiatalon összeismerkedsz valakivel, és megszeretitek egymást, az tart öröké.
0: Na most a 75 éves évfúló kapcsán csináltak itt a CBK egy kiállítást tele fényképekkel. Mit gondolsz a fényképekről? Megtaláltad-e magadat valamiken?
1: Kétszer, igen, megtaláltam magamat, igen. És megtaláltam az egyik legjobb ősöt, akit valaha vezettem, mint csapatparancsnok. És azok közül, azt nem csak ketten vannak itt, szóval, de minden esetre egy nagy élmény visszatekinteni, így.
0: Na jó, most csinálunk egy tesztet, egy ilyen kvízelést. Direkt ide hoztam ezt a fényképet, ahol én Bodnár Gábort is felismertem.
1: Igen.
0: A kérdés az, hogy hány ember tudsz rajta felismerni, hány cserkészetőt, és kik azok, akik esetleg Clevelandhoz kötődnek, ami 75 évünket, kik azok, akik alakították?
1: Igen. Hát szóval itt van például, akik ilyen alakító tagok voltak, a Beldrai Feribá, ugye?
0: Igen, ő Hontalan Sas is volt.
1: Hontalan Sas is volt. A Bedi Balázs, aki éveken keresztül a Cserkész Barátok körének volt az elnöke. Akkor Szapanos Pista Bál volt az egyik legkorábbi cserkész itt Clevelandban.
0: Ő iszti volt, ha jól emlékszem.
1: 22-es, igen. Borosdi Bánk is egy olyan cserkész volt, aki sokáig, szóval nagyon régen cserkészkedett. Látogat, ez egy cserkésznapnak a keretén belül történt, szóval akkor Clevelandban Szabolcs Levente, ugye, aki 14-es parancsnok is volt. Akkor Vizsoly Ági meg Zsuzsi, ők buffalói cserkészek voltak, de átköltöztek Clevelandba. Szóval, és akkor Berende Gyuri, 22-es cserkész volt. Na most akkor itt van Pap Klári, ugye, aki 34-es cserkész volt. Kölei Gyurka Bá volt az európai kerületnek a parancsnoka. Bodnár Gábor volt az ügyvezető elnök. És akkor Rauf Pubi Bá volt Ausztráliából. A többieken nem vagyok biztos benne. Lehet, hogy ez a Falk Viki Bá, de nem vagyok biztos benne. Szóval.
0: Wow, ez érdekes, mert nagyon sokat közülük már interjúztunk itt, mint ilyen visszaemlékezők,
1: igen,
0: a Bocskai Rádióban.
1: Igen.
0: Én nem is nagyon tudom, hogy felismerném őket így fiatal korról. Például a Vizsolyéket említetted, de a Vizsoly Zsuzsinét már csak úgy ismerem, mint a clevelandi cserkész.
1: Igen, nem, ők buffalói cserkész, és ugye látod, hogy kiknek van. Rajtam van egy kék nyakkendő, Ágin van egy kék nyakkendő, Zsuzsin van egy kék nyakkendő, Klárin meg Feribár, mi voltunk a kis cserkészvezetők, ugye, és akkor egy ilyen cserkésznapon kék nyakkendővel járkáltunk fel is alá.
0: Na hát fantasztikus ez a 75 év, amit itt Clevelandban most ünnepel.
1: Ja.
0: Nagyon, nagyon fantasztikus a bál is. Hát köszönöm szépen az interjút, és kérlek további jó bálozást.
1: Köszönöm szépen.
0: Jó munkát.
1: Jó munkát nektek is.

0: Kedves Cserkész Rádió nézők és hallgatók, a Klingoni Cserkészbárról köszöntöm Oriolt Alpárt, aki a harmadik kerület, tehát az Észak-Amerikai Cserkészkerületnek az elnöke. Jó munkát!
1: Jó munkát kívánok, köszönöm szépen a találkozást, köszönöm szépen a felkérést, nagyon örvendek, hogy itt lehetek.
0: Na most akkor elmondjuk, hogy te csak a bár miatt repültél a Clevelandból, ugyanis te egész Los Angelesből jöttél, igaz?
1: Kimondottan a bár miatt jöttem fel, nagyon-nagyon érdekelt. Cleveland nekem mindig egy olyan pont volt, életem első amerikai élménye egy könyvhöz kapcsolódik, ami clevelandi magyarokról szól, és ez engem mindig nagyon érdekelt, és jártam itt a cserkésznapokon is, jártam többször Clevelandban. Ez nekem most egy első, hogy részt vehetek a clevelandi cserkészbálon, és nekem ez egy nagyon komoly tanulmány, mondjuk úgy, mert nálunk is van cserkészbál, mi egy kicsit másképp csináljuk, de azért csak hasonló.
0: Na hát akkor elmutatjuk, te is első bálos vagy itt Clevelandban.
1: Ezt úgy, ahogy mondod, olyan első bálos vagyok, hogy elő van írva a nagykönyvbe. Soha még nem voltam itt, de remélem, hogy még jöhetek.
0: Na hát te az észak-amerikai, tehát a USA cserkészkerületnek vagy az elnöke, tehát belelátásod van sok más helyekre és sok más cserkész közösségekbe is. Van esetleg összehasonlítás alapod olyan cserkészbáról? Hát gondolom első kérdés az, hogy hogyan tetszik a clevelandi, és akkor próbáljuk esetleg összevetni másoló, láttál-e már cserkészbát?
1: Igen.
2: WJCU, University Heights.
1: Nagyon komolyan ápoljuk például Los Angelesben, nagyon komolyan ápoljuk a hagyományt. Azt hiszem, hogy idén az 56. vagy 57. cserkészbálunk volt. Érdekesek a hasonlóságok, érdekesek a különbségek.
0: Gondolom ott is vannak első bálozók.
1: Igen, és erre van az egész felépítve, és a mi számunkra az egyik legszebb és legmeghatóbb dolog az, amikor az első bálosok eljárják az első keringőt, és utána elmennek, és a fiúk az édesanyjukat, és a lányok az édesapjukat felkérik az első felnőtt táncukra.
0: Na hát ez egy érdekes tradíció, lehet, hogy mi is a jövő megfontolnánk, hogy a nyitótánc után mindenki a saját szüleivel táncol. Milyen más hasonlóságok, vagy milyen más különbségek vannak Los Angeles és Cleveland között?
1: Hát nálunk a díszelnöki rendszer működik. Egy díszelnök van, akit meghívnak, és azért hívják meg, mert annyi kiváló munkát végzett a cserkészet. Akár nem is cserkész, aki rengeteget segített a cserkészetnek, és rengeteg munkát fektetett bele a cserkészetbe. Meghívják, van egy rövid méltatása, utána előjön két egyenruhás cserkész, átadnak neki egy kulacsot, amiben benne van az a bizonyos dolog, amit fogyasztanak a bálon.
0: És tehát a bálnak az évi bora.
1: És az elnök, hogyha tetszik neki a minősége, akkor megadja az engedélyt a bál megnyitására.
0: Ez nagyon érdekes, én már sokszor láttam azt, hogy bálelnöktől kének engedélyt, de ez a kulacsos borozás, ez lehet, hogy ez egy Los Angeles-i sajátosság.
1: Azt hiszem, ez egy Los Angeles-i sajátosság, és mi nagyon konzekvens módon működtetjük, és nálunk éjfélkor nem a palotást csinálják, hanem népi táncot. Egy szatmárit eljárnak, egy székit eljárnak, valamit, ami szép és mutatós. És a másik dolog pedig az, hogy Los Angelesben egy nagyon mulatos társaság van, tehát Los Angelesben addig megy a buli, amíg el nem oltják a villanyt. Amíg a biztonságiak be nem jönnek, eloltják a villanyt és bezárják az ajtót, addig megy a bál.
0: Idén most Clevelandban körülbelül 300-an, majdnem 300-an vagyunk. Hasonló számok vannak Los Angelesben is, illetve az átlagos első bálózóknak a létszámban mennyire összehasonlítható Clevelanddal?
1: Ez nagyon érdekes, mert minden évben változik. Vannak olyan évek, amikor csak cserkészek az első bálózók, de vannak olyan évek, amikor kevés a cserkészkorú első bálózó, és akkor a magyar kolóniából, akik be akarnak jönni, befogadunk első bálózókat. De érdekes ez a hullámzása a korosztályoknak. Azon túl igazából nagyon, nagyon hasonlóan megy, mint itt. Rengeteg, iszonyatos munka. Iszonyatos munka, és nagyon tudom becsülni, mert én belebolondulnék. Én ezt nem tudnám. Én egy ideaember vagyok, adok ideákat, segítek kivitelezni, de hogy ezt én így végigvigyem, én azt hiszem, hogy képtelen lennék rá. Ide olyan komoly ember kell, aki végig tudja gondolni a legapróbb részleteket.
0: Hát ezért van nekünk egy megyéri Mori Monikánk, meg egy egész bálbizottságunk.
1: Hát az, ennyi kell is. Tehát ahogy az öreg Székely mondta, hogy ennyi kell es.
0: Évente választok, vagy két évente? Hogyan sikerül Los Angelesbe összehozni a cserkészbát?
1: Az minden évben megvan. 57 éve nem hagytuk ki egyszer sem. Még a Covid alatt is megtartottuk. És igazából az egész Los Angeles-i magyar diaszpóra ezt várja.
0: És akkor gondolom jönnek San Franciscóból is, illetve gondolom San Francisco is van cserkészbál, az is, abban is valószínűleg van belátásod, az is hasonló?
1: A San Franciscóban is van cserkészbál, nem olyan nagyméretű, mint a Los Angeles-i, de ott is minden évben megtartják a cserkészbált, és minden évben sikeresebb. Emellett most azon dolgozunk, hogy esetleg Seattle-be honosítsuk meg. Egyelőre még csak a cserkész vacsorák szintjére jutottak el, ahol most már megjelenik 75-100 ember minden egyes alkalommal. És van egy érzésem, hogyha egy kicsit fejlődnek a dolgok, akkor Seattle-be is meg tudjuk a cserkészbált honosítani.
0: Los Angeles, San Francisco-ról volt szó, megemlítette Seattle-t is, ez azt jelenti, hogy a nyugati parton nőnek, erősödnek a magyar közösségek, hol minél láttok még potenciát?
1: Hát Portlandban van csapatunk. A Sacramento-ból kaptam érdeklődést nemrég, és azokról, hát nem tudok sokat mondani, egy kis, de lelkes magyar közösség van ott, nem tudom, hogyha elég lesz egy cserkész csapatra. Mindenesetre érdeklődnek. San Diego-ban most pihentetjük a cserkész csapatot különböző társadalmi okok miatt. Úgy egyébként én az egész Egyesült Államokban nézem, hogy merre felé lehet orientálódni. Most Windsor, Ontario és Detroit környékén nézegetek. Ma ott egy nagy magyar közösség van, és legnagyobb meglepetésemre nincsen cserkész csapat.
0: Sőt, az ilyen ősi, mint a Cleveland, tehát ilyen öreg amerikás bevándorlók, öreg amerikás templomok is vannak ott.
1: És azon csodálkozom, hogy nem maradt meg a cserkész hagyomány. Úgyhogy felvettem ott a kapcsolatot, és emberekkel beszélek, meglátom, mi lesz a vége.
0: Na hát nagyon szépen köszönjük, eljöttél. Még esetleg azt mondani, hogy mikor szokott lenni a Los Angeles-i cserkészbál? Lehet, hogy egyszer majd adja Isten, hogy a Bocskai Rádió kameráival pont arra tévedjünk, és akkor esetleg ott is tudunk tőletek egy riportot készíteni.
1: Az nagyon jó lenne, mindig szívesen látjuk a Bocskai Rádiót. A Los Angeles-i cserkészbál január utolsó szombatján szokott lenni, és mindenki ezt keresi. Zárásként én csak azt szeretném mondani, hogy nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták, hogy megjelentem. Ez nekem egy nagy tisztelet volt, és remélem, hogy máskor is el tudok jönni.
0: Hát visszavárunk, és megkérem, hogy ha legközelebb jössz, akkor lesz egy kulacsbort neked. Jó munkát!
1: Jó munkát, légy részre!

0: Nézzük is adatok a pálunkon, a szövetség képviseletében Marsa Tomit köszöntjük, aki a szövetség alelnöke, igaz?
1: Jó munkát, én az emberi erőforrás alelnök vagyok. Ez azt jelenti, hogy én segítek a vezetők pálya futását kidolgozni, és a csapatparancsnokokat mentorálni, meg ilyesmi, hogy érezzék a fiatal vezetők már, hogy cserkészet jövője az övék.
0: Na hát Isten hozott Clevelandban, Isten hozott a clevelandi cserkészbálon, milyen emberi erőforrásokat menedzselsz itt, miért jöttél a bárra, mi volt a fő motiváció?
1: Hát elsősorban azért jöttem, mert a fiam jött kísérni egy lányt, és ez neki az első bálja, ő 17 éves, és egész érdekes úgy jönni, nem mint a fiatal, hanem mint a fiatal apja, aki elhozza őt, hogy a többi fiatallal bálozzon.
0: Hát csináltunk mi már a New Jersey cserkészbálon is interjúkat, ott is óriási kultúrája van az első bálozásnak. Itt viszont tényleg, hogy mondod, idén 9 első bálozó lány volt, és hát a fiúkat kellett horgászni hozzá, többek között New Jerseyből is.
1: Igen.
0: Ugyanakkor ünnepeljük most Clevelandban a 75 éves évfordulót. 75 évvel ezelőtt a Bakályon, meg a villamosokról leszedve a magyar gyerekeket összekaparva indították el a cserkészek, a clevelandi cserkészetet. Te erről mit tudsz, mi jött át nektek, illetve te még gondolom emlékszel még nagy clevelandi nevekre, akik indították annak idején a cserkészetet, igaz?
1: Igen, igen. Hát azt mondták régen, hogy ha valaki kérdezi, hogy hol van a világon a legtöbb magyar, azt mondták, hogy természetesen Budapesten. És azután Miskolc, és azután Cleveland. És tényleg itt nagyon sok generációra való magyar van, aki már 75 éve éli a magyar cserkészetet, és nem csak az, hogy a cserkészetet magyarul, hanem a magyar cserkészetet, hogy ezt az identitást próbálja építeni, és azok, akik itt alapították, azok rengeteg munkát fektettek bele, és nem lehet tudni, hogy ők mit gondoltak akkoriban, hogy 2026-ban itt még fognak bálozni fiatalok, akik az unokák, meg dédunokák, de megvalósult azért, mert ők teljes lélekkel csinálták, teljes odaadással csinálták ezt a munkát. És számomra is érdekes, mert én csak ritkábban járok ide ezekre a bálokra, hogy most olyanokkal futottam össze, akikkel én régen vagy bálon, vagy táborban sok időt töltöttem együtt, és ezek a kapcsolatok, ezek soha nem szűnnek meg.
0: Mi most cserkészbálon vagyunk, nincs rajtunk bakancs, meg egyenruha, de rajtad még a csokornyakkendő is kék színű.
1: Igen.
0: Tehát ez lehet, hogy ilyen kis cserkész... El kell mondjuk, hogy azért nagyon sok élet töltött a kis cserkészetben, és hát a Kámcsésznek az egyik kis cserkész atya volt a Beodrai Feribá, aki indította a Clevelandban is a cserkészetet. Van esetleg róla valami emléke, tudsz esetleg róla mondani már pár megemlékező szót? Ő volt az egyik alapítónk, és ő Hontalan Sas is volt, ha jól emlékszem, igaz?
1: Igen, Hontalan Sas volt, és a Bodnár Gábor őt bízta meg a kis cserkészet megalapításával, és én nagyon sok évig ugye Fillmore-ban, meg a csapatban, meg a körzetünkben kis cserkészekkel foglalkoztam, és ugye a VK tábor alatt nagyon sok kis cserkész vezetővel ismerkedtem meg, akik előttem voltak egy-két generációval, és Feribá volt az majdnem az egyetlen, akit nem ismertem még akkor személyesen, és jöttem Clevelandba egy közgyűlésre, és tudtam, hogy ő ott lesz. És olyan, mint a versben, egész úton idefelé azon gondolkodám, hogy mit fogok én mondani Feribának, és gondoltam, hogy azt fogom mondani, hogy Feribá, Marsa Tomi vagyok, New Jersey-ben cserkészkedem, kis cserkészvezető vagyok, és olyan öröm téged megismerni, mert olyan sokat hallottam rólad. És késve érkeztem meg a közgyűlésre, és már ment a gyűlés, folyt, és néztem körül, hogy kik vannak ott a teremben, és láttam őt kék nyakkendőben, és gondoltam, ez egész biztos, hogy a Beodrai Feribá lesz. Behívtak a kis szobába, mert csapatparancsnok voltam, hogy szavazzak, és bementem, hogy leadjam a szavazataimat, és egyszer csak mögöttem áll valaki, és ő volt, és ahogy megfordultam, ránéztem, és ő mondta nekem, hogy Marsa Tomi, Beodrai Ferenc vagyok, már nagyon régen meg akartalak téged ismerni, és úgy gondoltam, hogy hát nem tudja azt, hogy ez fordítva kéne történjen, hogy ő a sas, ő az, aki ezt alapította, hogy ő a hős, és nem tudta, de éppen azért volt ő a hős, mert ő ezt szerényen és szívvel, lélekkel csinálta, és az egész, az élete végéig ő ilyen ember volt.
0: Ez egy nagyon jó csatorna, nagyon aranyos sztori. Sokkal jobb ennek a csatorna, mint a Petőfi versben, amikor némán álltatok, az, hogy ő jött oda hozzád. Na most akkor megragadom az alkat, ha még itt vagy, mint a szövetségnek az egyik vezetője. Előttünk a nyár, jönnek a VK-táborok. Tudsz esetleg valamit mondani a szövetségről? Hogy állunk? Mire számítsunk? Talán még egy akki is lesz előttünk. Mennyire szép, tarka-barka a jövő, vagy mennyire, tehát mit hoz a, mik a kilátások a Külföldi Magyar Cserkészszövetségben?
1: Tehát csapataink készülnek akadályversenyekre, meg vezetőképzőtáborokra, de amire szeretek én gondolni, az, hogy mi egy 80 éves szervezet vagyunk, akik egyre fiatalabbak is vagyunk, olyanok vagyunk, mint egy család, mert vannak ezek az ősrégi csapatok, mint Clevelandban, akik 75 éve működnek, meg Dél-Amerikában, meg Amerika különböző részein, meg Nyugat-Európában, és akkor vannak azok a csapatok, akik 20-30 éve alakultak, és vannak azok, akik most alakulnak. Cipruson, meg Angliában, meg Írországban, meg mindenhol, ahol ezelőtt nem képzeltük volna, hogy lesznek magyarok, meg magyar cserkészek, és ez egy kicsit olyan, mint a család, ugye, hogy vannak a nagyszülők, és a szülők, és a gyerekek, és mindegyik szükséges ahhoz, hogy meglegyen az a harmónia ebben a nagy közösségben, és most idén, 2026-ban voltak iskolatáboraink Floridában, Texasban, Cipruson, Hawaii, rengeteg helyen, ahol ez csak egy virágzó jövőt nyugtáz, és nagyon örülünk ennek, hogy ennek a részei lehetünk.
0: Szóval most nem csak emlékezünk a múltra, hanem jövőbe is tekintünk, és akkor reméljük, hogy 75 év múlva itt leszünk Livanban is, Fillmore-ban is, meg más helyeken is, és reméljük, hogy még akkor még a Bocskai Rádiós ott lesz a kameráival, és majd onnan is közvetítünk.
1: Itt leszünk, és majd akkor is beszélgetünk.
0: Köszönöm szépen, jó munkát!
1: Jó munkát!

0: Kedves hallgatóink, most pedig folytatjuk adásunkat a cserkészeket érintő hirdetésekkel. Jövő hétvégén, május 8-tól 10-ig Cleveland ad otthont az észak-amerikai néptánc találkozónak, a pontozónak. Több helyről érkeznek tánccsoportok és egyéni szereplők, akik bemutassák néptánc tudásukat. Az esemény nyitott lesz az érdeklődő nagy közönség számára is. Bármilyen kérdéssel a pontozó kapcsán, például fellépések, vendéglátogatások kapcsán nyugodtan forduljanak regős vezetőinkhez, vagy Pignicki Esztihez. Május 16-án kiscserkész kirándulást tartunk. A részleteket a rajvezetők már közé tették a szülőknek. Megjegyezzük, hogy ezen a napon lesz a magyarság ismereti vizsga is, a vezetőképző táborba készülő cserkészeink számára. Május 18-án hétfőn lesz a magyar iskola záró műsora, ahova szeretettel várják a szülőket, nagyszülőket, ismerőseket. Tehát május 18-án este 7 órakor magyar iskola záró műsor a Szent Imre dísztermében. Ha Memorial hétvége, akkor aki? Idén május 22 és 24 között lesz a központi akadályverseny, Fillmore-ba, ahova a clevelandi cserkész őrsök is nagy lelkesedéssel készülnek. Ezúton kívánunk nekik sok sikert. Május 29-én tartjuk a cserkész évzárót, ami hagyományosan egy közös tábortűzzel szokott zárulni. Szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket is. Előzetesként jelezzük, hogy az idei cserkésztábor június 26-tól július 3-ig tart, majd a részleteket majd adják közé a parancsnokok. Bármilyen információért vagy kérdéseikkel nyugodtan forduljanak cserkészvezetőinkhez, Szent Király Julóhoz vagy Pignicki Vajkhoz. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak ezen a vasárnapon is. Búcsúzik önöktől Padure Mónika. Jó munkát!
1: WJCU University Heights from the campus of John Carroll University.
2: Bocskai Rádió, a clevelandi magyarok hangja.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában a clevelandi cserkész csapatok műsorát hallhatták. Csajka Tamásnak köszönjük szépen ezt a hosszú összeállítást, amit készített a cserkészbál alatt. Anita, te is ott voltál a bálon. Milyen emlékek jutottak eszedbe, amíg hallgattad, vagy illetve nézted ezeket a gondolatokat? Máskülönben sok szeretettel köszöntelek itt az adásban.
4: Köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat és nézőket. Valóban volt szerencsém részt venni az idei cserkészbálon, és talán az egyik legkülönlegesebb élmény az azonnal ez a fotókiállítás volt, hogy Mészáros Andi néni is visszaemlékezett a régi cserkészekre, öreg cserkészekre, bár én a legtöbbjüket nem ismerem, de mégis akadtak számomra is ismerős arcok, és olyan jó volt a fotók által kicsit így vissza tekinteni az elmúlt 75 évre. Hihetetlen, hogy mennyi munka van mögötte, és arra gondoltam, hogy a mi szövetségünk, a mi csapatunk mikor éri majd el ezt a 75 évet, de félúton járunk, de még sok a munka, hogy utolérjük a clevelandiakat, de mindenképp motiváló, és nagyon jó volt. Egyébként pedig a bálon nagyon jól éreztem magam, rég táncoltam ilyen sokat, és ilyen jót, úgyhogy köszönöm mindenkinek. Meg nagyon sokan voltunk, olyan jó volt látni régi ismerősöket is.
3: Hát igen, tényleg volt, ahogy Tomi és az interjú alanyja is viccelődtek, hogy már felkerekítették 300-ra, mert nagyon közel voltunk ahhoz a számhoz, ami rég-rég nem volt a clevelandi bálokon. Na, de térjünk vissza a mi műsorunkra, a harmadik órai összeállításunkra, amit most össze kell sűrítsünk körülbelül 40 percre, mert nagyon eltelt az idő. Csapjunk is bele a közérdekű hirdetésekbe. A pontozó az első, már erről Mónika beszélt nem olyan rég, de éppen azért szeretném, hogyha te is még most felolvasnád a hirdetést, mert ez nem csak cserkészeknek és regősöknek szól.
4: Így van, köszönöm Zsolt, hogy átadod a szót. 2026. május 8 és 10-e között kerül megrendezésre az 50. jubileumi pontozó Clevelandben. A rendezvény, ahogy említette Zsolt is, nem csak cserkészeket, hanem minden érdeklődőt vár táncokkal, élőzenével és vásárral. A Talpalával út a Gyanta Band Magyar Kálmán vezetésével biztosítja, így a résztvevők akár táncházban is kipróbálhatják tudásukat. A programok között gyermek és felnőtt csoportversenyek, szólótáncok, filmvetítések, a magyar kultúráról, valamint szakmai workshopok is szerepelnek. A rendezvény helyszíne a nyugatoldali református templom, a 15300 Purites Eve Cleveland, Ohio címen, és kicsit részletesebben, hogy minden nap milyen program várja a résztvevőket. Pénteken május 8-án este 9 és 12 óra között várják a táncházba az érdeklődőket. Szombaton délután 1 órakor kezdődik a néptánc minősítő. Minden érdeklődőt várnak a szervezők, akik szeretnék megtekinteni a táncokat és az előadásukat. Ezzel párhuzamosan magyaros étel lehet majd vásárolni. Lesz vásár magyar termékekkel, valamint filmvetítés is. A minősítő eredmény hirdetésére este 8 órától kerül sor, ahol különleges előadással készül a Tempori Tánc férfi táncegyüttest, azt követően pedig táncoktatással összekötött táncház lesz évfélig. Vasárnap a program 9 óra 30 perctől kezdődik istentisztelettel, majd az anyáknapi köszöntőt követően táncfoglalkozás lesz minden korosztály számára, 11 és 1 óra között, úgyhogy ezek a programok várják azokat, akik ellátogatnak jövő hétvégén a nyugatoldali református templom helyszínére, ahol az 50. jubileumi pontozó néptánc minősítő kerül megrendezésre.
3: Azoknak, akik lemaradtak az AHEA konferenciáról, tudom ajánlani nagyon a következő eseményt. A Clevelandi Magyar Múzeum szeretettel híve és várja az érdeklődőket a 2026-os tavaszi előadás sorozatának záró eseményére. Az előadásra 2026. május 9-én szombaton délután 2 órakor kerül sor a múzeum helyszínén. Az esemény címe Letters Across the Atlantic, Reményi József és Kosztolányi Dezső, valamint a korai Clevelandi magyar közösség el nem mondott történetei. Az előadás központjában Reményi József és Kosztolányi Dezső közötti levelezés áll, valamint annak a történelmi és közösségi jelentősége a 20. század elejé Clevelandi magyarság életében. Az előadó James W. Palis, nyugalmazott egyetemi oktató, aki betekintést nyújt a korszak irodalmi és társadalmi kapcsolataiba. Az előadást követően kávé és frissítők mellett lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésre az előadóval. Az esemény angol nyelven zajlik, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. És azért mondtam, hogy az AHA konferenciával összekötöttem, mert a professzor úr ezt az előadást tartotta meg a konferencián is. Én sajnos lemaradtam, hát ha most be tudom pótolni, mindenkinek nagyon tudom ajánlani, hogy jöjjenek. Máskülönben a Clevelandi Magyar Kultúrkertben Reményi Józsefnek található a mellszobra, ezért is érdemes elmenni, hogy lássuk, kinek a szobra kerül, volt érdemes, hogy bekerüljön a Clevelandi Kultúrkert szobrai közé. Egy dallal folytassuk, milyen dalt kerestél ez alkalommal?
4: Igen, jöjjön a Kávészünettől és a Parnograsztől, de ez a világ a milyen nagy című dal.
5: Na, én viszont a nótán. Na, elkapott. Reki!

0: Ez egy nagyon jó dal volt, kicsit megmozgatta a vért, és gondolom a kedves hallgatókba is hasonló ütemeket generált. Folytatjuk a Szívküldi blokkal adásunkat, és elsőként azon hallgatókat szeretnénk köszönteni, akik névnapjukat ünnepelték az elmúlt héten. Milyen névnapokat, névnaposokat köszönhetünk most, Anita?
1: Az elmúlt héten a következő névnapok voltak időrendi sorrendben. Hétfőn, április 27-én a Zitákat ünnepeltük, kedden, április 28-án Valéria névnap volt, szerdán, április 29-én a Péter nevűeket köszönthettük, csütörtökön, április 30-án Katalinokat és a Kittiket köszöntöttük, pénteken, május 1-én Fülöp és Jakab névnapja volt, tegnap szombaton, május 2-án Zsigmond névnap volt, ma pedig vasárnap, május 3-án az Irmákat és a Tímákat ünnepeljük.
0: Isten éltessen minden hallgatót, akik az előbb felsorolt nevek között hallották a nevüket, és az ismerősök közül kiemelném a következőket. Először lássuk a Zitákat, máskülönben Zitáról mindig az utolsó királynőnk jut eszembe, ez egy speciális név számomra. Isten éltesse dr. Bencsik Zitát, Merényi Zitát, Jasper Zitát, Berta Zitát és Pőce Zitát. Valéria ismerősünk is itt van Clevelandben, Rátoni Nagy Valit köszöntjük. Péter az egy nagyon ismert név, nagyon sokan keresztelnek erre a névre. Isten éltesse Kis Pétert, Patai Pétert, Balási Pétert, Rékel Pétert, Wieberg Pétert, Kowalski Pétert, Hargitai Pétert, Újvági Pétert, Bandi Pétert és Deák Pétert. Továbbá köszöntjük a Katalinokat. Isten éltesse Dömötörfi Katalint, Gulden Katalin nénit, Horváth Katalint, Sófalvi Katalint, Benkovics Katalint, Vég Katalint, Benedek Katalint, Tóth Katalint, Gulyás Katalint és Beroisa Katalint. Nagyon sok Katalin ismerősünk van, és ilyenkor mindig félni szoktam, hogy valaki kimarad, előre elnézést kérek ettől. Két Irma ismerősünk is van, Géci Irma, Sándor Irmát sok szeretettel köszöntjük. Ugyanakkor köszöntjük a Timeákat, neki is ma van a névnapjuk. Turóci Timeát, Kozsokáru Béres Timeát köszöntjük, Mezei Timeát és Antal Timeát Los Angelesből. Sok-sok szeretettel gondolunk mindenkire, remélem, hogy mindenkinek sok névnapi köszöntője volt, és lehet, hogy egyesek még meg is tudták ünnepelni ezeket a szép jeles napokat. De az idő rövidsége miatt most köszöntsük a születésnaposokat is. Lássuk, kinek volt születésnapja az elmúlt héten. Béres Anikót köszöntjük, és Epli Hajnalt, ők 27-én ünnepelték születésnapjukat. Csibi Lóránd egykori kollégánknak 28-án volt a születésnapja. Vékony Tündének 29-én, és Laurel Editnek, Hargitai Mónikának, Kósa Tamásnak, Varga Sándornak és Varga Lászlónak meg május 1-én. A munka szüneti napon, és Lakatos Laurának pedig 3-án, azaz ma Isten éltessen Laura. Távolabbi ismerősök közül szeretném kiemelni Debreceni Tóth Gabriellát, Patarica Ervint, Kovács Klaudiát, Kovács Timeát és Kréling Vikit. Isten éltessen benneteket, és nagyon örülök, hogy köszönhetünk így a rádió hullámain keresztül. Bízom benne, hogy máskülönben nagyon sok barátotok, családtag is felköszöntött, és egy nagyon szép napotok volt. Egy dalt is küldünk sok szeretettel nektek.
1: Így van, szóljon a névnaposoknak és születésnaposoknak Soltész Rezsőtől a Rólad álmodozni jó című dal.

0: A köszöntések után következzen a 977. honismereti rejtvényjátékunk. Vere Sándor kollégánknak nagyon szépen köszönjük, hogy elküldte mára is a rejtvényt. Mielőtt felolvastánk az heti kérdéseket, közöljük a múlt heti rejtvény megoldásait és helyes megfejtőit. Kvazinczi Borbála és Prepók Zoltán küldték be a válaszokat helyesen, amelyek a következők voltak. Harmadik Béla, Zsilinszki Veronika és Kazmír Károly. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is velünk tartottak, és bízunk benne, hogy csatlakoznak ők is, és még újabb játékosok is. Anita, halljuk az első kérdést mára.
1: Jöjjenek május harmadikai kérdéseink, az első kérdés így hangzik. Ki volt ez a magyar király, aki a tatárjárás után újjáépítette az országot, újra szervezte az államot, és akinek uralkodása idején befejeződött a betelepedett kunok megkeresztelkedése? A három válasz lehetőség, negyedik Béla, harmadik Béla, vagy második Béla?
0: Na ez Béla biztos.
1: Ott a pont.
0: Nem lehet eltéveszteni, mi?
1: Hanyadik, ez a kérdés, hogy hanyadik.
0: Hogy hívják azt a Balázs Béla díjas magyar forgatókönyvíró, dramaturg és producert, aki a Magyar Film és Témi Művészek Szövetségének az Artius és Filmius tagja. A Magyar Forgatókönyvírók és Dramaturgok céhe az IRKA, Irodalmi Filmszerzők Egyesülete és a Magyar Tudományos Film Egyesület egykori elnöke. Szóval egy Balázs Béla díjas magyar forgatókönyvírót keresünk, aki úgymond a magyar film szakmában nagyon ismert volt. Udvari Anna, Sallai Edina és Kóródi Ildikó közül kell kiválasztani a helyeset. Ez nem olyan nehéz, akik kicsit jártasak a magyar filmtudományban. Udvari Anna, Sallai Edina és Kóródi Ildikó közül kell a helyeset választani.
1: És az utolsó kérdésünk így hangzik, mi a neve annak a biológus, matematikus, orvos és akupunktúrás orvos, a kínai orvoslás magyarországi úttörőjének, aki több mint 50 éven át foglalkozott a hagyományos kínai orvoslással, tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Biofizikai Társaságának, és óriási szerepe volt az orvostudomány által, állt tudományoknak tekintett alternatív gyógymódok és meridián torna hazai meghonosításában. Három lehetséges válaszunk, Gregus Pál, Erői Ajándok és Tigyi József. Ez a három.
0: Sok sikert kívánunk mindenkinek, és a telefonszámunk 216-397-44-38, még a következő 20 percben itt vagyok a stúdióba, lehet minket hívni, illetve weboldalunkon hétfő estig várjuk a megoldásokat. Egy dalt is küldünk most a kedves hallgatóknak. Mit hallgatunk, Anita?
1: Jöjjön a Kárpátiától a Mesélj még nekem című szerzemény.

0: szép hazafias vers volt, talál a honismereti rejtvényjátékokhoz. De most térjünk egy egész más területre el, a lírai dolgokra. A hét verse következik.
1: Nagyon talál a versünkhöz is, hiszen a Kárpátia zenekar által kicsit Erdélybe varázsolt minket ez a dal, és kétségtelenül szerintem mindannyiunknak eszébe jutott a gyönyörű táj, a hegyek, az erdők, és a következő költemény is Szilágyi Domonkostól hangzik majd el a Hegyek, fák, füvek címmel.

Szilágyi Domokos. Hegyek, fák, füvek. Hegyek, fák, füvek, ágak, haragzöld, azúrmenny, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szelíden bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedőn. Erdők, titok ösvények, farkasszagúak, lombkunyhók, égboltnyi lombfelhők, csukott szemű lombalagutak. Fürdik, frissül a fáradtság itt, ahol a konok csönd üget. Róttam az erdőt, lépéseimből róttam nezbetűket, libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolygós fák alá. Napfére hullott,

Hegyek, fák, füvek, erdők, haragzöld, azúr, menny, szívem rokonai kedvesek. Emlékeimben látlak szelíden bólintani. Szelíden. Ti vagytok a jóság. Meghitten. Ti vagytok a csönd. Jobbik felem, ti bennetek önmagát ismeri föl. Ti vagytok a béke, levegő, hogy lélegezhessék az emberiség. Ti vagytok a fegyver, védekezni, a halál, ha újra kísért. Kültök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk, miattatok és érettetek türelmes. Ózon leheletű tájak, források, ti erdők csillagai, titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni. Ha ujjaim begyén kiillan az akarás, szememből fénytelen porba hull a fény, ti élesztitek újjá, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a reményt. Tőletek orozzam a szót, a muzsikát, az észt, a szívet, tőletek, mindig tőletek, hegyek, erdők, fák, füvek. Hegyek, fák, füvek, ágak, haragzöld, azurmenny, szívem rokonai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni. Karcsú sziklák, szép fejűek, felhőlépők, bátorítók. Szélben dzsiggelő bokorgyermekek, gondolkodó, felnőtt fenyők, táncos patakok, újjáteremtők, mint az asszonyi csók. Szemérmes kis tisztások, pihentetők. S mint a szerelem újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acélpengésű akaratot. Simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel, meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad. Ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl, ki fiául fogad, s bíztat, hogy szép a harc. Szép ez az emberi lét. Üt is, hogy edzen. Izítja küzdelmem tüzét. Ki hű hozzám, hogy hű maradjak, és józan, és fegyelmezett. Köszönöm nektek, hegyek és erdők, sziklák és lombok, fák.

0: Pápa Érdika, nagyon-nagyon szépen szavalt el ezt a verset, és tényleg én úgy éreztem, hogy oda-haza vagyok a szép tájak között.
1: Örülök.
0: Apropó oda-haza, otthon anyák napját ünnepelünk, és erről szól az életmód rovatunk.
1: Így van, odahaza, Erdélyben, Kárpátalján is ma ünnepeljük a édesanyáinkat, ezúton is szeretettel üdvözlöm saját édesanyámat, nagymamámat és nagynénimet, szinte mindannyiukat édesanyámnak tekintem. És a mai életmód rovatunkban az anyák napja kapcsán arról beszélünk, hogy hogyan is fogant meg ez a ünnep Magyarországon, miről is szól ez az ünnep. Az anyák napja Magyarországon ma az egyik legmeghittebb családi ünnep, amikor a gyerekek virággal, verssel és szeretettel köszöntük édesanyjukat és nagymamáikat. A mögött álló hagyomány azonban több mint egy évszázados folyamat eredménye, amelyben pedagógiai, társadalmi és egyházi hatások is összekapcsolódnak. A Magyarországi Anyák Napja gondolata az 1920-as években jelent meg amerikai mintára. A kezdeményezés egyik közvetítője Petri Pálné volt, egy államtitkár felesége, aki az Egyesült Államokból hozta haza az ünnep ötletét. A korai hazai próbálkozások közös szerepel egy 1925-ös esemény is a MÁV gépgyár foglalkoztatójában, ahol munkás gyerekek készültek fel egy anyák tiszteletére rendezett ünnepségre. Fontos azonban tisztázni, hogy ez az esemény nem a Nemzetközi Nőnaphoz kapcsolódott, itt Magyarországon ekkor még nem is volt általánosan elterjedt a március 8-ai nőnapi ünneplés. Sokkal inkább ez egy korai kísérleti jellegű anyáknapi kezdeményezés volt, amely az anyaság tiszteletét állította középpontba. Azért keverhetjük össze, mert erre márciusba került sor akkor, 1925-ben. Ugyanebben az időszakban

Szakban azonban a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt is felkarolta a gondolatot, és fontos szerepet vállalt az Anyák Napja országos elterjesztésében. A szervezet pedagógiai jelentőséget is tulajdonított az ünnepnek, és arra buzdította az iskolákat, hogy május első vasárnapján méltó módon emlékezzenek meg az édesanyákról. Egy korabeli felhívás így fogalmazott: felkérjük a mélyen tisztelt tanár elnököket, hogy május első vasárnapján tartandó Anyák Napját, ezt a gyönyörű ünnepet szeretettel alakítsák ki növendékeink lelkében. Az Anyák Napja kialakulása szorosan összekapcsolódott a májusi Mária tisztelettel is, amely a katolikus hagyományban Szűz Máriát, Jézus édesanyját, mint égi édesanyánkat állítja a hívők elé. Május hónapban az egyházban hagyományosan Mária hónapja van, ilyenkor litániák, imádságok és áltatosságok kísérik a szűzanya tiszteletét. Ez a lelki hagyomány erős szimbolikus hátteret adott az anyák földi tiszteletének is. 1928-ban az Anyák Napja már hivatalos elismerést kapott Magyarországon, miniszteri rendelet sorolta az iskolai ünnepélyek közé, így országosan is május első vasárnapján vált ünnepé. A két világháború közötti időszakban az Anyák Napja erősen nevelés és közösség formáló szerepet töltött be. Az iskolákban versek, énekek és köszöntők hangzottak el, a gyerekek pedig saját készítésű ajándékokkal fejezték ki szeretetüket. Napjainkban Magyarországon az Anyák Napja elsősorban a családi szeretet ünnepe, az iskolai hagyományok mellett az otthoni köszöntések is előtérbe kerülnek, de a lényeg változatlan, a hála és a szeretet kifejezése az édesanyák felé. A május hónap így egyszerre hordozza az élet újjászületésének, a természet virágzásának és Mária tiszteletének szimbolikáját, amelyben az anyaság földi és lelki jelentése is összekapcsolódik. És mi is egy dallal készültünk az édesanyáknak a mai ünnepen. Képeslappal sajnos nem, de aki látta a Facebookos borítóképünket és a weboldalunkon esetleg a műsor ismertetőt, akkor ők láthatták a képeslapot is. De most következzen Hegedűs Bori és Temfik Erik előadásában az Anya című dal.

0: A kedves édesanyáknak ígérjük, hogy jövő vasárnap minden dal az ő tiszteletükre fog szólni, és igyekszem, hogy a műsort is úgy állítsuk össze, hogy minél több dal férjen be, hogy ezzel is köszöntsük az édesanyákat. A mai adás végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak és megtiszteltek bennünket figyelmükkel. Kívánunk mindenkinek egy tartalmas, örömteli új hetet, teljen sok szép élménnyel.
1: Jövő vasárnap délután 2 és 5 óra között ismét várjuk Önöket itt a 88.7-es hullámhosszon, vagy a világhálón. Addig is vigyázzanak magukra és egymásra, legyen szép a délutánjuk és békés a vasárnapjuk.
0: Búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztői Fejfer Anita
1: és Molnár Zsolt.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont látásra.
0: És további boldog anyák napját kívánunk.